0: lehajtották a lángokat, a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a radostjáni templom újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló templom ugyanis leégett. Az épület festett mennyezeti kazettája, padok, az orgona és a tető is megsemmisült, valamint az 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Segíteni banki utalással vagy az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül lehet. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves Verstappen az idén először pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben. Legutóbb tavaly az idén záró Abu Dhabi nagydíjon győzött. Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pont versenyben, miután csapattársa brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn változóan felhős napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül, a hajnali órákra 7-10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek viszont ismét 23-25 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Nem.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Órák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

0: veszed magad komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy ezt szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Legyen jobb napja, most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokálpatriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. Medertakarítást hirdettek önkéntesek a Balatonnál, a résztvevők vasárnap Fonyódligetnél tisztították meg a tavat, írja a hellofonline.hu oldal. Az elmúlt hétvégén már szerveztek hasonló akciót, akkor köveket, betontömböket és egyéb a mederben maradt tárgyakat távolítottak el. A Balatonban azonban bőven maradt még hulladék, ezért is húztak kesztyűt az alkalmi szemétszedők ezen a hétvégén. 6 helyszínen szerveznek véradást az előttünk álló héten Somogyban, Kaposváron 2 helyszínen, a területi vérellátóban és az ötvös technikumban várják az önkénteseket. Ezen kívül Fonyódon, Babócsán, Tapsonyban és Böhönyén hirdettek meg véradást. Az eseményre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a radostjáni templom újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló templom ugyanis leégett. Az épület festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona és a tető is megsemmisült, valamint az 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Segíteni banki utalással vagy az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan felhős napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül, a hajnali órákra 7-10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek viszont ismét 23-25 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Az augusztusi első várdai művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítás szombaton a Várdai Polgármesteri Hivatal kiállító termében. Az alkotók az örökség témáját járták körbe, mely értelmezhető volt családi emlékezetként, a szülőföldhöz való kötődésként, szülőföldre jellemző néphagyományként, mondavilágként, épített és kulturális örökségként, vagy akár a falusi életforma emlékezeteként. A kiállításon 9 festőművész több tucat alkotása kapott helyet, a képeket október 16-áig, péntekig lehet megtekinteni. Több év kihagyás után szüreti felvonulást szerveztek Mezőcsokonyán szombaton. Az eseményt a Szomszédok Szövetsége Egyesület hirdette meg azzal a céllal is, hogy a régi szokásból ismét hagyományt teremtsenek a településen. A felvonulók a faluház elől indultak lovas kocsikkal és traktorokkal, majd több utca érintésével az óvodánál ért véget a menet, ahol gyerekcsoportok adták elő műsoraikat. A felvonulókat zenészek is kísérték, a jó hangulatról a Forever Duo gondoskodott. Teljesen leégett egy hétvégi ház Balatonőszöd külterületén az M7-es autópálya közelében vasárnap. Az esethez a siófoki hivatásos, valamint a Balatonboglári önkormányzati és a Balatonföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Mielőtt az egységek a helyszínre értek, az ingatlan tulajdonosa áramtalanította az épületet, melyben egy gázpalack felrobbant. A lángokat a tűzoltóknak sikerült megfékezniük, azonban a nagyjából 30 négyzetméteres épület teljesen megsemmisült. Teljesen kiégett a műemléki védelem alatt álló radostyáni református templom és a különálló faharang tornya, mindössze az épület falai maradtak meg. A Borsodabói Zemplén megyei településen szombaton kapott lángra az épület, úgy tudni, hogy a tűz a temetőből terjedt át. A tűzben elpusztultak a templom festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona, a tető és a harangláb is. A Tiszán inneni református egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített örök a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A források szerint a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot. Az eset miatt a református szeretetszolgálat adománygyűjtést indított.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan felhős napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül, a hajnali órákra 7-10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek viszont ismét 23-25 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokálpatriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. Szüreti felvonulás szerveztek Igalban szombaton, lovasfogatok, traktorok és kis teherautók is járták a település utcáit, a menetet népviseletbe öltözött táncosok, vonós zenekar és huszárok is kísérték. A felvonulók a Gyógyfürdőtől indultak a templomtér felé, majd a rendezvényközpont, a Farkas János utca, a focipálya és a kereszt érintésével visszatértek a kiinduló ponthoz. Az esemény kisbírói feladatait a Csiky Gergely Színház művésze Sarkadi Kis János látta el. A szüreti mulatságot bállal zárták a helyiek. Medertakarítást hirdettek önkéntesek a Balatonnál, a résztvevők vasárnap Fonyódligetnél tisztították meg a tavat, írja a hellofonline.hu oldal. Az elmúlt hétvégén már szerveztek hasonló akciót, akkor köveket, betontömböket és egyéb a mederben maradt tárgyakat távolítottak el. A Balatonban azonban bőven maradt még hulladék, ezért is húztak kesztyűt az alkalmi szemétszedők ezen a hétvégén. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a radostyáni templom újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló templom ugyanis leégett. Az épület festett mennyezeti kazettája, padok, az orgona és a tető is megsemmisült, valamint az 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Segíteni banki utalással vagy az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül lehet. Kikaptak a kaposvári pólósok, a Szolnok elleni vereség után a Vasas ellen szeretett volna javítani a kaposvári vízilabdaklub élvonalbeli együttese. A somogyiak jól is kezdték a szombati találkozót, hiszen Gábor Lőrinc emberelőnyös gólja után a vendégek voltak kezdeményezőbbek, és Berta Gaszt majd Nyíri találataival 4-2-es előnyt harcoltak ki. A folytatásban megtorpantak a somogyiak, a Vasas pedig vérszemet kapott és alaposan ki is használta a vendégek hibáit. Vasas KVK 18-11. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es Bahreini nagydíjat. A 29 éves Verstappen az idén először pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben. Legutóbb tavaly az idén záró Abu Dhabi nagydíjon győzött. Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pont versenyben, miután csapattársa brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is folytatódik a vénasszonyok nyara. A reggeli őszies idő után délután már ismét a nyarat idézi a hőmérséklet. Nem lesz ritka 25 fokos vagy annál melegebb időjárás sem.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

tudod, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokál patriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. Medertakarítást hirdettek önkéntesek a Balatonnál, a résztvevők vasárnap Fonyódligetnél tisztították meg a tavat, írja a hellofonline.hu oldal. Az elmúlt hétvégén már szerveztek hasonló akciót, akkor köveket, betontömböket és egyéb a mederben maradt tárgyakat távolítottak el. A Balatonban azonban bőven maradt még hulladék, ezért is húztak kesztyűt az alkalmi szemétszedők ezen a hétvégén. Újabb idegenbeli vereséget szenvedett a kaposvári Rákóczi FC. A zöldfehérek érdel léptek pályára szombaton az MB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. Az érdiek a 20. percben szereztek vezetést, majd a második félidő elején még egy gólt rúgtak, aztán a 79. percben már 3 góllal vezettek. A Kaposvár csak szépíteni tudott a 82. percben, így a Rákóczi 3-1-es vereséggel tért haza. A tabellát továbbra is a pécsi MFC vezeti 28 ponttal, a Kaposvár a második helyen áll 16 ponttal. Az őszi szezon leghidegebb hajnala volt a vasárnapi, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is napos, száraz, már-már nyáriasan meleg volt a nappal, és derült, csípős az éjszaka, így nagy volt a napi hőingás, többfelé a 20 fokot is meghaladta. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson volt, ahol -3 Celsius fokot mértek. A legmelegebbet, 14 fokot pedig a Baranya megyei Boda községben rögzítettek. A 24 órás abszolút hőingása a Nógrád megyei Zabarban volt a legnagyobb, 26,1 fok. Teljesen kiégett a műemléki védelem alatt álló radostyáni református templom és a különálló faharang tornya, mindössze az épület falai maradtak meg. A Borsodabói Zemplén megyei településen szombaton kapott lángra az épület, úgy tudni, hogy a tűz a temetőből terjedt át. A tűzben elpusztultak a templom festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona, a tető és a harangláb is. A Tiszán inneni református egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített örök a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A források szerint a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot. Az eset miatt a református szeretetszolgálat adománygyűjtést indított.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is folytatódik a vénasszonyok nyara. A reggeli őszies idő után délután már ismét a nyarat idézi a hőmérséklet. Nem lesz ritka 25 fokos vagy annál melegebb időjárás sem.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
3: Szép jó reggelt, Kaposvár, egy újabb hűvös reggel, egy újabb hétfő, egy újabb munkahét elé nézünk. Ez pedig itt a Rádió Most, Kaposvár rádiója. Köszöntöm a hallgatókat, október 5-én reggel. 3 Celsius fokot mutatott az autóm hőmérője, bizony hűvös van odakint, viszont délutánra ma is kellemes őszi időnk lesz, úgyhogy ezzel számoljatok, drága hallgatók, de ne csak a mai napot illetően, hanem egész hétre, mert így nagyjából péntekig ilyen időjárásunk marad. Na de ma is egy tartalmas, lendületes reggel elé nézünk, köszöntjük az ünnepelteket, hozok lapszemlét és kalendáriumot így már az első közös óránkban, és ma sem hiányozhatnak a legjobb muzsikák. A kanadai Nickelback 2026-os újdonsága, a Make Me Love You érkezik nem sokára, de most a közös óránkat Ray Daltonnal indítjuk. Ez az All We Got a Rádió Moston.
4: On a

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Október 5-e van, és ma ünneplik névnapjukat az aurélok. Az aurél latin eredetű név, jelentése aranyos. Az aurél név könnyed, vidám, közvetlenséget kedvelő személyiség kialakulását támogatja. Szinte minden helyzetben megmutatkozik humorérzéke, saját magán ugyanolyan jól tud mulatni, mint másokon. Jó érzéke van a művészethez, és valószínűleg sikereket érne el a média legtöbb területén. Sok barátja van, hiszen nagy vonalú, jókedvű, és ha dühös is lesz valamiért, haragja gyorsan elszáll. Nem kedveli a veszekedéseket, de ha olykor mégis kikívánkozik belőle valami, ami vitához vezet, akkor elmondja a véleményét, majd hátradől a fotelben, és élvezi a vitát. A rendszerességgel és a renddel nehézségei vannak, és a pénz sem kezeli nagyon ügyesen. Kedves aurélok, kívánunk nektek boldog névnapot, legyen egy csodás hétfőtök, és köszöntünk mindenkit, aki ma ünnepel bármit is. A nap ünnepeltjeinek szól Pink dalam, jön a Trust Fall itt a rádió moston.
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Itt a 91.2.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Testvér oldalunk digitális hasábjait böngészem, a kaposvármos.hu-ra kattintottam, ahol a főoldalon azt írja, legyünk büszkék rá közösen. Az idősek munkája is benne van a mai Kaposvárban. Az időseket köszöntötték Kaposváron, és erről láthattok egy írásos, képes beszámolót testvér oldalunkon. Arról is írnak, hogy új lendület, új csapat, új ízek. Ma, október 5-én nyit újra az Akác étterem és bisztró. Nem kell Tájföldig utaznod, egy darabka Tájföld már Kaposváron is vár. Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon. Új élelmiszerbiztonsági kiadvánnyal segíti a szenyor korosztályt a Nébih. Darúval emelték le Justícia szobrát a bíróság tetejéről, innen fotókat és videókat is hoztak kollégáim. Szeptemberben az eladók jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt, mint a vevők a lakáspiacon. 6 helyszínen várják a véradókat Somogyban. Egykor gyors kapcsolatteremtés egyetlen módja volt, ma már csak segélyhívásra alkalmas. Elhagyatott telefonfülkék nyomába eredt a kaposvármos.hu stábja. Na de folytathatnám még sokáig, inkább kattintsatok és böngészétek a kaposvármos.hu-t.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió most.
2: Kedves hallgatók, Ákos vagyok.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokál patriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. Szüreti felvonulás szervezte Kigalban szombaton, lovas fogatok, traktorok és kis teherautók is járták a település utcáit. A menetet népviseletbe öltözött táncosok, vonós zenekar és huszárok is kísérték. A felvonulók a Gyógyfürdőtől indultak a templomtér felé, majd a rendezvényközpont, a Farkas János utca, a focipálya és a kereszt érintésével visszatértek a kiinduló ponthoz. Az esemény kisbírói feladatait a Csiki Gergely Színház művésze Sarkadi Kis János látta el. A szüreti mulatságot bállal zárták a helyiek. Hat helyszínen szerveznek véradást az előttünk álló héten Somogyban, Kaposváron kettő helyszínen, a területi vérellátóban és az ötvös technikumban várják az önkénteseket. Ezen kívül Fonyódon, Babócsán, Tapsonyban és Böhönyén hirdettek meg véradást. Az eseményre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Az augusztusi első várdai művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítás szombaton a Várdai Polgármesteri Hivatal kiállító termében. Az alkotók az örökség témáját járták körbe, mely értelmezhető volt családi emlékezetként, a szülőföldhöz való kötődésként, szülőföldre jellemző néphagyományként, mondavilágként, épített és kulturális örökségként, vagy akár a falusi életforma emlékezeteként. A kiállításon 9 festőművész több tucat alkotása kapott helyet. A képeket október 16-áig, péntekig lehet megtekinteni.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is folytatódik a vénasszonyok nyara. A reggeli őszies idő után délután már ismét a nyarat idézi a hőmérséklet, nem lesz ritka 25 fokos vagy annál melegebb időjárás sem.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Egy vidám lendületes dalt hallgattunk Shawn Mendes-től, ez volt a There's Nothing Holding Me Back 2017-ből a Rádió Moston, és hát kedves hallgatók, már 6 perccel elmúlt fél hét, október 5-e van, hétfő, újabb munkahét elé nézünk, és újból össze kell szednünk magunkat, hogy teljesítessünk, bizonyíthassunk, és egy újabb sikeres hét zárásáról beszélhessünk majd szombaton, pénteken. Na de, drága hallgatók, természetesen ma is számítok rátok, ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat, írjatok nekünk ma is 0670-32-32-355, SMS-ben és Viberen is várjuk üzeneteiteket, de fel is hívhattok ezen a számon. És akkor mielőtt hoznám a napi kalendáriumot, hozok egy Jason Derulo dalt, itt lesz velünk Jennifer Lopez, most pedig egy újdonság Olivia Dean-től, már is szól a Man I Need Kaposvár rádiója.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Október 5-ét írjuk, és a mai nap, kérem szépen, a pedagógusi jogok világnapja, immár 1966 óta. Ugyanakkor ma 69 éve, hogy megnyílt a Magyar Nemzeti Galéria. 109 évvel ezelőtt született Szabó Magda, Kossuth-díjas írónő, az ő nevéhez fűződik az Abigail, a Mondják meg Zsófikának, vagy a Szigetkék, és még sok más alkotás. 1932. október 5-én bemutatták Rejtő Jenő első darabját, a Nádasi Lászlóval közösen írt Gangster Dilit. Ma 57 éve először került adásba a Monty Python műsora a BBC-n. 51 éve megszületett Kate Winslet, Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas angol színésznő, talán legismertebb szerepe a Titanic-ban volt, ezért kapott Oscart is. 41 éve, 1985. október 5-én, az 50 év kihagyás után megrendezett első szépségverseny döntőjén a kaposvári születésű Molnár Csilla Andrea lett a győztes. Ma 15 éve, hogy meghalt Steve Jobs, akinek a számítógépes egér és a betűtípusok, illetve az érintőképernyős telefonok elterjedését is köszönhetjük. Ma 162 éve, hogy meghalt Madács Imre, író, költő, ügyvéd, politikus, az ember tragédiájának a szerzője. Éppen 100 éve hunyt el Jászai Mari színésznő 1926. október 5-én, és végül, de nem utolsó sorban, 1947-ben ezen a napon született Brian Johnson, az AC/DC énekese. Így tehát jön is egy AC/DC dal, mégpedig a Big Gun a Rádiómoston.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokál patriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a Radostyáni templom újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló templom ugyanis leégett. Az épület festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona és a tető is megsemmisült, valamint az 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Segíteni banki utalással vagy az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül lehet. Szüreti felvonulás szerveztek Igalban szombaton, lovas fogatok, traktorok és kis teherautók is járták a település utcáit, a menetet népviseletbe öltözött táncosok, vonós zenekar és huszárok is kísérték. A felvonulók a gyógyfürdőtől indultak a templomtér felé, majd a rendezvényközpont, a Farkas János utca, a focipálya és a kereszt érintésével visszatértek a kiinduló ponthoz. Az esemény kisbírói feladatait a Csiki Gergely Színház művésze Sarkadi Kis János látta el, a szüreti mulatságot bállal zárták a helyiek. Az augusztusi első várdai művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítás szombaton a Várdai Polgármesteri Hivatal kiállító termében. Az alkotók az örökség témáját járták körbe, mely értelmezhető volt családi emlékezetként, a szülőföldhöz való kötődésként, szülőföldre jellemző néphagyományként, mondavilágként, épített és kulturális örökségként, vagy akár a falusi életforma emlékezeteként. A kiállításon 9 festőművész több tucat alkotása kapott helyet, a képeket október 16-áig, péntekig lehet megtekinteni. 6 helyszínen szerveznek véradást az előttünk álló héten Somogyban, Kaposváron 2 helyszínen, a területi vérellátóban és az ötvös technikumban várják az önkénteseket. Ezen kívül Fonyódon, Babócsán, Tapsonyban és Böhönyén hirdettek meg véradást. Az eseményre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Form 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves Verstappen az idén először pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Form 1-ben. Legutóbb tavaly az idén záró Abu Dhabi nagydíjon győzött. Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pont versenyben, miután csapattársa brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is folytatódik a vénasszonyok nyara. A reggeli őszies idő után délután már ismét a nyarat idézi a hőmérséklet. Nem lesz ritka 25 fokos vagy annál melegebb időjárás sem.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Elmúlt 7 óra, szép reggelt kívánok mindenkinek, köszönjük szépen a híreket Marosi Gábornak, és hát köszöntöm a hallgatókat 7 óra után néhány perccel, október 5-én hétfőn a Rádió Moston, Kaposvár rádiójában. Én Ród Balázsi Hunor vagyok, és ma is berúgjuk bizony ennek a hétnek az ajtaját a legjobb zenékkel, érdekes információkkal, és természetesen veletek, kaposváriakkal, környékbeliekkel, átutazókkal, mindenkivel, aki bennünket hallgat ezen a csípős reggelen, mert bizony csípősen indult, 5:30 környékén 3 Celsius fokot mértem, azóta nyilván nem voltam kint, nem tudom, hogy hogyan alakult a hőmérséklet, de biztos vagyok benne, hogy még nincs olyan eszeveszett meleg, úgyhogy erre számítson az, aki még ezután lép ki a házból. Aki pedig már elindult, vigyázzon magára, legyen szép napja, hogyha pedig van közlekedési info, ami itt úgy érzi, hogy érdemes megosztani a többiekkel, írja meg és küldje el a 0670-32-32-355-re. Hozier-től a Too Sweet érkezik hamarosan, de itt lesz a Mango Rise újdonsága, az örökké tart is. Most azonban Olivia Rodrigo nyitja az órát és a Stupid Song.

Hozier-től a Too Sweet-et hallgattuk 2024-ből itt a Rádió Moston, másodpercekkel elmúlt 4:08, szép reggelt. Hát kérem szépen, október 5-e van, és 3 éves az Irgalmasság háza, így a mai napon születésnapi ünneplésre várnak szeretettel mindenkit. Október 5-én, azaz ma, egész nap nyitva lesz az Irgalmasság háza, sütivel, kávéval várják az érdeklődőket, játékos feladatokkal készülnek gyerekeknek és felnőtteknek, de lesz arcfestés, és lufi is a legkisebbeknek. Aki eddig csak elsétált az Irgalmasság háza előtt, most jó okot kap rá, hogy be is nézzen. Nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek, csak menjetek és legyetek ott, legyetek jelen. Irgalmasság háza, Kaposvár, Német István fasor 2. A mai napon tehát 9 és 16:30 között várnak mindenkit szeretettel, mert fontos vagy. Egészen pontosan az épületet a Szent Imre templom után találjátok. Legyetek ott tehát 9 és 16:30 között és élvezzétek a programokat. Most pedig élvezzétek az Everything But The Girl dalát, jön a Missing 1994-ből.

0: your name? Műsorajánló. A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Burza Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Sávosan emelik a kisebb összegű nyugdíjakat januártól, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra nő, jelentette be a pénzügyminiszter. Azoknak, akiknek a januári infláció követő emelés után sem éri el a nyugdíjuk a 108 ezer forintot, 120 ezer forintra emelik az ellátást. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer, a 125 és 130 ezer közöttiek 10 ezer, a 130 és 135 ezer közöttiek 8 ezer, a 135 és 140 ezer közöttiek pedig 6 ezer forinttal nőnek. A 140 és 46 ezer forint közötti ellátásokat 146 ezer forintra egészítik ki. Emelkedik az árvaellátás minimuma is, 50-ről 60 ezer forintra, a megváltozott munkaképességűek ellátásai pedig 10%-kal nőnek. Az intézkedések több mint 700 ezer embert érintenek.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Hűvös van odakint, ezt tudtam meg ugyanis Lacitól, az Euró 6 óra taxi munkatársától, aki már régóta kint van Kaposvár útjain. Élénk hétfői forgalom van, ezt is kihangsúlyozta, és a hűvös reggelnek köszönhetően a rollereseket és a bicikliseket kevésbé látni az utakon, biztos van egy-egy, de nincsenek sokan. A nap is kikandikál már, aki Dombóvár felé halad, neki nagyon zavaró lehet, illetve aki Kaposújlag felől jön Kaposvár felé, neki is a szemébe süthet a nap, ugyanis a bevezető utaink is bizony forgalmasak, akár Szenna felől jövünk, akár Dombóvár irányából, Szigetvár irányából, Kaposújlakról vagy Füred felől, de még Toponárról is. Az iskolák környéke értelemszerűen szintén zsúfolt, a szülők ott próbálkoznak a parkolásokkal, akinek nincs dolga iskola felé, inkább menjen más útvonalon. Nincs baleset, ez ami a jó hír a mai reggelben, viszont azt is elmondta Laci, hogy a felüljárók bizony tele vannak, akár csak a Széchenyi felüljáróról beszélgetünk, mert hogy megtudtuk, hogy ez a neve annak, ami a Csík-Ferenc sétány végén van, illetve a Berzsenyi utca végén található felüljárón is sokan vannak. A Zárda utcai útfelbontás még ott van, hogyha a Kontrásiról feljutunk és balra kanyarodunk, ott számítsunk erre. A Berzsenyi 12 előtt, ott a Selkút környékén történt egy csőtörés, és átterelik a külső sávra a forgalmat. Ez azokat érinti, akik a felüljáró irányából jönnek a füredi csomópont felé. Tele van még a Honvéd utca, tele van a Bajcsi-Zsilinszky utca, a Német István fasoron is sokan vannak, a Szent Imre utcában is sokan vannak, a megszokott helyek forgalmasak értelemszerűen. Vigyázzon mindenki magára, vezessetek óvatosan, baleset és büntetésmentes közlekedést kívánok mindenkinek, legyen szép napotok!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napraki.

Sabrina Carpenter énekelt, ez volt az Espresso a Rádió Moston. 3 perccel elmúlt 3:48. Kívánok mindenkinek szép reggelt, és a sportkedvelőknek ajánlok figyelmükbe egy kiváló programot holnap, október 6-án, 18 órától a Körcsarnokban, ugyanis ott szervezik meg a Példaképek köztünk vannak című rendezvényt, ami lényegében egy beszélgetés válogatott sikersportolókkal. Így aztán ott lesz Vindics Tóth Lili Anna, Kakuk Koppány Zéta, Koleszár Ármin, Bogenfürst Zsófia, Nai Dávid, Máté Albert, Gulyás Fanni, Pár Márk, Kristóf Luca, Horváth Áron, Szerafin Zsófia és Kovács Sarolta is. Úgyhogy, ha szeretnétek részt venni egy beszélgetésen, ahol városunk büszkeségeit, mondhatni sporthőseit megismerhetitek, hallatjátok a sporthoz való viszonyulásukat, akkor legyetek ott az Európai Sporthét Plus keretén belül, holnap október 6-án este 6-tól a Körcsarnokban. Biztos vagyok benne, hogy izgalmas lesz. És izgalmas lesz a következő felvétel is, ami ugyan 1992-ből jön, de a mai napig zseniális. Ez a Sweet Harmony a Bill Love-tól itt a Rádió Moston.

0: Reklám.
1: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy Hanglemez TK-ban a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audioeszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy Hanglemez TK, a zene otthona.
2: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
5: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
8: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómiai és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben. Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket. Az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 7-én ismét sétával hívják fel a figyelmet Kaposváron a mellrák elleni küzdelemre. Az Egészséges Kaposvár programja délelőtt 11 órakor indul a Kossuth térről, ahonnan a résztvevők a Kaposi Mór Oktatókórházig sétálnak. Ott szakemberekkel beszélgethetnek a megelőzésről, megtekinthetik a mammográfiás centrumot és az emlő önvizsgálásának helyes módját is megismerhetik. Fejlesztésekről és a megye jövőjét érintő tervekről is döntöttek a Somogy megyei közgyűlés pénteki kaposvári ülésén. Elhangzott, hogy a Top Plus programban eddig 275 somogyi pályázat kapott támogatást, összesen több mint 74 milliárd forint értékben. Folytatódhat a Zselic turisztikai fejlesztése is. Kerékpáros, gyalogos és lovas útvonalakat alakítanak ki, amelyekhez több pihenő és megállóhely is kapcsolódik majd. Ezek között Kaposmérő, Gárosfa, Szent Balázs, Somogysárd és Hosszúvíz is szerepel. A közgyűlésen több önkormányzati szabályzat módosításáról is határoztak, és döntöttek a jövő januárban átadandó megyei kitüntetésekről is. Ebb összeírást végez az önkormányzat Kaposváron. A kutyatartóknak november 15-éig kell leadniuk az adatlapot. A felmérésre azért van szükség, mert az előző ebb összeírás 2023-ban volt. Az adatlapot minden kutya tulajdonosnak ki kell töltenie, akkor is, ha azóta nem változtak az adatok. A nyomtatványt be lehet nyújtani személyesen a városházán, levélben, ügyfélkapun vagy elektronikusan az önkormányzat honlapján elérhető űrlapon. Fontos az is, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrocsippel ellátni. Ismét teljes körű a földgáz ügyintézés az MVM-nél, miután lezárult a szolgáltató informatikai rendszerének korszerűsítése. Az ügyfelek így újra intézhetik ügyeiket személyesen és telefonon, valamint az online felületeken és a mobil alkalmazásban is. Újra lehet bankkártyával számlát fizetni, egyenleget lekérdezni, mérőállást diktálni és feltölteni az előre fizetős gázórákat. A szerződések megkötése és módosítása is elérhető. Az MVM jelezte, hogy az átállás miatt az első számlák a megszokottnál később érkezhetnek, és a korábban elmaradt csoportos beszedéseket is feldolgozzák. Aki az átállás alatt nem tudott mérőállást diktálni, annak becsült részszámlát küldenek, amit később szükség esetén korrigálnak.
0: Időjárás jelentés.
9: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Már a 8 óra is a múlté, és ezt az órát a One Direction nyitotta, a What Makes You Beautiful szólt a rádió moston. Köszöntelek Kaposvár környéke, a mikrofonnál Róth Balázsi Hunor, október 5-én hétfőn. És így a reggeli naprakészben hozok is nektek egy dalpremiért. Érdekes, hogy ennek a dalnak már a címe is izgalmas, ugyanis Nobody Wanna Dance Anymore, vagyis már senki sem akar táncolni. Tinashe viszont pont az ellenkezőjét csinálja, az új lemezén azt az időszakot éli, amikor már sokkal kevésbé érdekli, milyen dobozba próbálják beletenni őt zeneileg. Azt mondja, számára a popstárság nem is műfaj, hanem egyfajta energia. A Popstar című új album szeptember végén, 25-én érkezett, rajta ezzel az újdonsággal. Most pedig itt a rádió mostan is bemutatkozik Tinashe dala, a Nobody Wanna

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk bizony a Naprakészt, és már a 8:45-et is a hátunk mögött hagytuk, és újból visszatérünk a béli küldetésünkhöz, amivel felhívjuk a figyelmet a véradás fontosságára. Mindig elmondjuk, hogy egyetlen véradással három ember életét is megmenthetjük akár. Éppen ezért fontos, hogy beiktassuk az életünkbe, a heti, havi, évi rutinunkba, és időnként menjünk el, adjunk vért, és segítsünk ezzel másokon is. A héten például Fonyódon, Babócsán és Tapsonyban, illetve Böhönyén is lesz lehetőség vért adni a megyében, viszont Kaposváron is. Például holnap, október 6-án a Területi Vérellátó Intézetben délelőtt 9 és este 6 óra között várják a véradókat, míg október 8-án a Gépészben, azaz az 5-ös technikumban, Pázmány Péter utca 17 szám alatt 9 és 12 óra között. Úgyhogy ha tehetitek, menjetek el, adjatok vért, és csupán a személyigazolványatok, a lakcím és a tajkártyátok kell nálatok legyen. Hogyha érdeklődtök afelől, hogy Fonyódon, Babócsán, Tapsonyban és Böhönyén mikor van véradás, kattintsatok a kaposvármost.hu-ra. Most pedig Stadium X-el, Sam Martinnal és Azariával megyünk tovább, jön a Heaven a Rádió Moston.

Mystic You 23 éves dala szólt itt a Rádió Moston, ez volt a Scandalous 8:30 előtt, amikor ismét Pál Patriciától hallhattok híreket itt a Rádió Moston. Na de még azt megelőzően érkezik egy énekesnő, színésznő, aki nem olyan régen lett édesanya. Ahogy kiderült, valamilyen okból kifolyólag béranya hordta ki a gyerekét, és ennek köszönhetően tudott anyai örömök elé nézni. Őt pedig úgy hívják, hogy Lady Gaga, és a tavaly 2025-ben jelentette meg az Abracadabra című dalát, amivel szerintem joggal mondhatom, hogy megajándékozta az ő rajongóit, mert bizony igen-igen jól sikerült, most pedig itt szól a Rádió Moston.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelyen a kaposváriak is betekinthetnek abba, hogyan készül a távfűtéshez szükséges hő. A Füredi úti zöld fűtőműben faapríték elégetésével állítanak elő hőenergiát, a Kanizsai utcai fűtőmű pedig szintén a távhőrendszert látja el. A két létesítmény összesen mintegy 6900 lakás, valamint több mint 300 intézmény és vállalkozás fűtésében vesz részt, és a meleg vízellátásban is szerepet játszik. Az érdeklődők 14 és 19 óra között egy órás üzembejárásokon nézhetnek körül, egy-egy alkalommal legfeljebb 15-en. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők arra is figyelmeztetnek, hogy a fűtőművekben nagy zajra kell számítani, 18 év alatt pedig csak szülői felügyelettel lehet részt venni a látogatáson. Sávosan emelik a kisebb összegű nyugdíjakat januártól, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra nő, jelentette be a pénzügyminiszter. Azoknak, akiknek a januári infláció követő emelés után sem éri el a nyugdíjuk a 108 ezer forintot, 120 ezer forintra emelik az ellátást. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer, a 125 és 130 ezer közöttiek 10 ezer, a 130 és 135 ezer közöttiek 8 ezer, a 135 és 140 ezer közöttiek pedig 6 ezer forinttal nőnek. A 140 és 46 ezer forint közötti ellátásokat 146 ezer forintra egészítik ki. Emelkedik az árvaellátás minimuma is, 50-ről 60 ezer forintra, a megváltozott munkaképességűek ellátásai pedig 10%-kal nőnek. Az intézkedések több mint 700 ezer embert érintenek.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
4: Elmúlt 8:30, szép délelőttöt, szép késő reggelt kívánok mindenkinek. Patriciának köszönjük a híreket, 9-kor várjuk vissza itt a Rádió Moston. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, ez pedig itt a napra kész, a Rádió Most napindító műsora, annak is az utolsó fél órája, október 5-én, hétfőn. Továbbra is várom üzeneteiteket, hívásaitokat, írjatok nekünk, hogyha lenne mondandótok, 0670-32-32-355. Hamarosan hozok nektek egy nagyszerű programot erre a hétre, de előtte még a zenék kapják a főszerepet, jön Justin Bieber, jön a Cardigans, Alex Warren, illetve most a Swedish House Mafia és John Martin közöse a Don't You Worry Child.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Justin Bieber dalát hallgattuk, ez volt a Ghost 2021-ből. 3/4-90 kedves hallgatók, és ajánlok figyelmetekbe egy tökéletes kiállítást, amivel nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek is megismerhetik a történelmet különböző figurákon keresztül, ugyanis a játék és a történelem kerül a múzeumban a figyelem középpontjában, mégpedig a Playmobil és a Shank figurák. A kiállítás október 7-én nyitja meg kapuit, és egészen február 28-áig lehet látogatni majd a Ripronai Múzeumban, úgyhogy a történelem lényegében Playmobil figurákon keresztül fog megelevenedni. Igazán izgalmas, érdekes, és a gyereket mindenképp érdemes elvinni erre a kiállításra, ahol jópofa, hozzá közel álló módon tud majd tanulni. A könyvek szerelmeseinek pedig az őszi könyvbőrzét ajánlom figyelmükbe, október 7-e és 9-e között a Takács Gyula könyvtárban. Nézzetek be oda is. Most pedig füleket ki, hangerőt fel, Alle Farben jön és a Baby Goodbye. Baby.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Napra Kész.
1: Damiano David énekelt, ezóta Born with a Broken Heart, közeledünk 9 órához, és egyúttal a Napra Kész végéhez. Na de folytatjuk 9 után is lendülettel, energiával, jó zenékkel itt a rádió moston. A Napra Kész és az órát pedig Robbie Williams-el zárjuk, jön a Supreme.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Októberben is folytatódik a házhoz menő használt sütőolajgyűjtés Kaposváron. A lakóknak csak a zöld gyűjtőedényt kell jól láthatóan kihelyezniük az ingatlan elé a megadott napon, a KHG pedig ingyenesen elszállítja. Október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi város részben gyűjtenek, 19-én az északnyugati város részben, 20-án a Donnerben és a Rómahegyen, 21-én a Cserben és Kecelhegyen, 22-én pedig a Belvárosban és Tüskeváron. A használt sütőolajat nem szabad a lefolyóba önteni, mert komoly környezeti károkat okozhat. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Burza Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Fotópályázatot hirdet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. Somogyi Temetők üzenete címmel. A pályázók olyan képeket küldhetnek be, amelyek bemutatják Somogy temetőinek hangulatát, természeti és kulturális értékeit, vagy éppen az emlékezéshez kapcsolódó gondolatokat. Egy alkotó legfeljebb 5 fotóval nevezhet, a képeket pedig október 15-éig lehet elküldeni a megadott e-mail címre. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fotózás során mindenkinek tiszteletben kell tartania a temetők kegyeleti jellegét. Ismét teljes körű a földgáz ügyintézés az MVM-nél, miután lezárult a szolgáltató informatikai rendszerének korszerűsítése. Az ügyfelek így újra intézhetik ügyeiket személyesen és telefonon, valamint az online felületeken és a mobil alkalmazásban is. Újra lehet bankkártyával számlát fizetni, egyenleget lekérdezni, mérőállás diktálni és feltölteni az előre fizetős gázórákat. A szerződések megkötése és módosítása is elérhető. Az MVM jelezte, hogy az átállás miatt az első számlák a megszokottnál később érkezhetnek, és a korábban elmaradt csoportos beszedéseket is feldolgozzák. Aki az átállás alatt nem tudott mérőállást diktálni, annak becsült részszámlát küldenek, amit később szükség esetén korrigálnak.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Patricia hírei után Gloria Estefan és a Miami Sound Machine nyitotta az órát. A 1-2-3 szólt a rádió moston. Szép napot kívánok mindenkinek. Jól vagytok, jól érzitek magatokat, sikerült felvenni a nap ritmusát. Most már mindenki vélhetően beledobta magát a munkába, akkor is, hogyha helyhez kötötten dolgozik, akkor is, hogyha folyamatosan mozgásban van. Mi a rádió moston mindenhová elkísérünk, csak hangoljatok a 91.2-re, tekerjétek a hangerőt, és már is élvezhetitek a legjobb zenéket, illetve a legfontosabb aktualitásokat, helyi információkat. Hogyha van közlekedési infótok, azt ti küldjétek el nekünk 0670-32-32-355. Elvis Presley és a JXL a Little Less Conversation-nel jön nem sokára, most pedig a Honey Beast és Daniel Figergő közösre szól a Bárcsak lennék.

Már 9:45 is elmúlt, Rozétól és Bruno Marstól szólt az APCO a rádió moston, és hát kedves hallgatók, 9 órakor már el is kezdődött az Irgalmasság házának a 3. születésnapjának megünneplése, ahová mindenkit szeretettel várnak. Ma, október 5-én, hétfőn egészen 16 óráig lesz nyitva a ház, sütivel, kávéval, játékos feladatokkal készülnek, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, arcfestés is lesz, és lufi a legkisebbeknek. Aki pedig eddig csak elsétált az Irgalmasság háza előtt, most kap egy jó okot is rá, hogy benézzen, nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek, csak menjetek, legyetek ott, és élvezzétek a napot. Irgalmasság háza, Kaposvár, Németh István fasor 2, október 5-én, azaz ma, 9 és 16:30 között várnak mindenkit, mert fontos vagy, térjetek be, ha arra jártok. Most pedig Seal-lel folytatjuk, jön egy 36 éves dal, ez a Crazy a rádió moston.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

No. Clean Bandittől és Demi Lovato-tól ez volt a szóló, és ha már lendületben vagyunk, jöjjön egy érdekesség a nagyvilágból, Hollandiából, ahol azért a biciklizést tényleg egészen más szinten művelik, az Utrecht központi pályaudvarnál található például a világ legnagyobb kerékpár garázsa. Tippeljetek, hogy vajon hány bicikli fér el benne? Hát kérem szépen, 12.500 bicikli fér el benne, három szinten, ráadásul úgy alakították ki, hogy bizonyos részein még tekerni is lehet oda bent. Az első 24 óra parkolás ingyenes, és digitális rendszer mutatja, merre találni szabad helyet. Szóval, ott nem az a kérdés, hogy hol tettem le a bringát, hanem az, hogy a 12.500 hely közül pontosan melyikre. És maradjunk a mozgásnál, csak most már zeneileg. A következő zenekar neve Nothing But Thieves, vagyis szó szerint nagyjából semmi más, csak tolvajok. Jöjjön tőlük az Evolution a Rádió Mostan.

Egy nagyszerű dalt hallgattunk, ami még 1993-ban jelent meg, a német elektronikus zenei duótól, a Jam & Spoontól, ez volt az egyik legismertebb felvételük. Az éneket az amerikai Plavka adta egyébként hozzá. Ez volt a Right in the Night a Rádió Moston. Egyébként a dal különlegessége a jellegzetes flamenkos gitár téma, amelyet Rolf Lowland Song of the Siren című szerzeménye ihletett, és ez az akusztikus hangzás akkoriban egészen szokatlanul keveredett a klub zenével. A Right in the Night hatalmas európai sláger volt, több országban is bekerült a top 10-be, és mára a 90-es évek Eurodance és Trance korszakának egyik emblematikus darabja. Bizony, a Rádió Moston ilyeneket is hallhattok. A 91.2-n folytatjuk kiváló zenékkel, jönnek még nagyszerű slágerek, hamarosan itt lesz a Little Mix, itt lesz 24K Golden és Jan Dior, most pedig Rúzsa Magditól hallgatjuk a Nélküledet Lotfi Megi remixében. Mondd, mit

A Lidomix dalát hallgattuk, ez volt a How You Doing a 91.2-n 10 óra előtt, amikor ismét Patriciától hallhattok híreket itt a rádió mostan. Aztán jövök én is vissza, nem sokára, most azonban az óra utolsó felvételi Tracy Ullman hozza, 82-ből szól a Breakaway.

0: Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán!
1: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik. Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: 20 éve indult a Finó Food Kaposváron. Állatvédelmi bemutatót tartottak iskolásoknak és ovisoknak a somogyi tűzoltók. Jó napot kívánok, 10 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 20 éve működik Kaposváron a Finó, amelynek alapítója és ügyvezetője egy családról, munkáról és a vállalkozás történetéről szóló beszélgetésen vett részt a kaposvári polgári kaszinóban. A rendezvényen apa és lánya személyes történeteken és közös emlékeken keresztül idézte fel, hogyan épült fel a családi vállalkozás és milyen értékek mentén működik ma is. A gondoskodás, a családias légkör és a személyes jelenlét továbbra is fontos része ugyanis a mindennapoknak. Mindezt a folyamatos fejlődés és az innováció egészíti ki, amelyek a cég jövőjét is meghatározzák. A beszélgetés apropóját a vállalkozás kaposvári működésének 20. évfordulója adta. Az Állatok Világnapja alkalmából a felelős állattartásra hívták fel a figyelmet a somogyi tűzoltók egy interaktív előadáson az Együd Árpád Kulturális Központban. Az elmúlt években ugyanis egyre több állatmentéshez riasztják őket, idén már 53 alkalommal segítettek bajba jutott állatokon. A tűzoltók azt mutatták be a gyerekeknek, hogyan zajlik egy segítségre szoruló állatmentése, sőt a gyerekek is kipróbálhatták magukat éles helyzetben. Emberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a felelős állattartás ott kezdődik, hogy biztonságos környezetet teremtünk a kedvenceinknek. Például lefedjük a kutakat, mielőtt a házi állat a mélybe zuhanna. A 6-os lottó 40. heti sorsolásán a 11-es, 13-as, 18-as, 19-es, 23-as és 34-es számokat húzták ki. 6-os találat ezúttal nem született. 5 találatos szelvényből 15 volt, ezekre egyenként több mint 1 millió forintot fizetnek. 4 találattal 1372 játékos nyert, fejenként 11.410 forintot. Kisiklott egy tolató mozdony hétfő reggel a déli pályaudvaron, ezért az állomáson több vágányon átmenetileg szünettel a forgalom. Így a Balatonra és Pécsre közlekedő járatoknál késésekre, változásokra és eltérő szerelvényekre kell számítani. Több vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan indul, és elővárosi járatok is kimaradhatnak. A francia középiskolák mintegy 15%-ában hétfőn részben vagy teljesen szünettel a tanítás biztonsági okok miatt. A két hete tartó diák tüntetések során 24 iskolát megrongáltak vagy felgyújtottak, és 78 oktatási dolgozó megsérült. A diákok elsősorban a tanárhiány és az oktatás alulfinanszírozottsága ellen tiltakoznak, miközben a hatóságok a további erőszakos cselekmények miatt aggódnak.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutánra 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
4: 10 óra múlt, csodás délelőttöt mindenkinek, ez itt a Rádió Most, Kaposvár rádiója, a mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, és hát nagyszerűen süt a napunk, most már kezdjük elfelejteni azt, hogy reggel mennyire hűvösen indult a nap, 3-4 Celsius fok volt, most már egy picit melegebb van, aztán a délutáni órákra egy igazán kellemes, késő nyárias, kora őszies időjárásra számíthatunk így október 5-én. No de kedves hallgatók, ebben az órában hozok programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot is, hozok nagyon jó zenéket, régebbi, jól ismert dalokat és újdonságokat is. Nem sokára Dash-től jön majd a levél, de érkezik a Jonas Blue újdonsága is, ráadásul dalpremierként a Girl 2.0, most pedig az órát Benson Boone indítja, és a Sorry, I'm here for someone else. I'm so-

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Programajánló.
1: Október 7-én, azaz holnap után, szerdán a kaposvári K központban egy jótékonysági gála műsorra várják az érdeklődőket. A Csodalámpás Alapítvány, illetve a Flow and Learn tanulás könnyítő program szervezésében a jótékonysági gála műsor fővédnöke Szita Károly. Egy este, amely az állami gondozásban élő gyermekekről szól, az ők jövőjét és fejlődését támogatja. Közreműködik Gáér Bálint, a Rock Színház, illetve a Bódis Nagy Katinka Tánc Stúdió. Ha tehetitek, legyetek ott, és tegyetek együtt többet az állami gondozásban élő gyerekekért. A bevétellel őket támogatják. Lesz egy érdekes kvíz is, tedd próbára Európáról szóló tudásodat. Ez lesz az EU Quiz Night, történelem, kultúra, földrajz, sport, zene, közélet. A helyszín a Hans Dönner Sörház itt Kaposváron, az időpont pedig október 8, 17 és 19 óra között. 4 fős csapatok jelentkezését várják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ma még lehet jelentkezni.

0: jelentkezni. Ugyanakkor október 10-én lesz a Golden Night, ez egy zenés éjszakai fürdőzés a virágfürdőben, lesz gyógyfürdő, wellness világ, fedett élményfürdő és a hangulat felelős ezúttal is DJ Volumen. Legyetek ott, ha tehetitek!
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! 91.2. Rádió Most!

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik az előző napokhoz hasonlóan az átlagosnál melegebb idő, a következő napokban sem várható lényeges időjárás változás, a nappali hőmérsékletek továbbra is 25 fok közelében alakulnak. A kellemes vénasszonyok nyarát okozó anticiklon a következő napokban is vendégünk marad, így folytatódik a döntően napos, száraz idő, csak átmenetileg növekedhet meg a fátyolfelhőzet, továbbra is jelentős a napi hőingás. Az éjszakai órákban 5 fok alá hűlhet a levegő, míg a legmagasabb nappali hőmérsékletek elérhetik a 25 fokot. Aztán csütörtöktől péntektől úgy néz ki, hogy jelentős változás kezdődik, egy markáns hidegfront hatására csapadékosra, hűvösre fordul az idő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Kezdjük is a napi horoszkópot a Kossal. Nagyon kedvez neked, hogy a Hold tűzelemű jegybe lép. Neked az elmúlt napokban túl sok lehetett az érzelmesség. Az oroszlán Hold és az ikrek Uranus szextil fényszöge nagyon váratlan és pozitív hírt jelent. Ez abszolút lehet pénzügyekkel kapcsolatos is, a napi horoszkóp szerint. Bika. A Vénusz retrográd ma is erősen hat rád. Visszajöhet valami a múltból, vagy jelentkezhet egy olyan tényező, kapcsolódás, ami karmikus feladatot hozhat. Van valami, ami ismétlődően gondot okoz neked? Most megoldást találhatsz rá. Ikrek. A Merkur kvadrát fényszöget vet az oroszlán holdra, ami jelzi, hogy lehet ma egy nézeteltérésed. Valószínűleg nem értesz egyet valakivel egy témában, amit te hiába közölsz normális hangnemben, a másik túlreagálhatja, vagy neked támadhat. Rák. A hold ma kap kedvező és kedvezőtlen fényszögeket is, így te is kaphatsz hideget és meleget. Lesz olyan is, aki elismer, és olyan is, aki kritizál, de az biztos, hogy sok reakciót váltasz ki. A pozitív megjegyzésekre figyelj, ne a gáncsoskodókra.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. A Mars a jegyedben jár múlt hét óta, és most a Hold is belép ide. Ez egy hatalmas energialöket, ami jót és nehezebbet is hozhat. Nagyon hatékony lehetsz, de viták is jöhetnek csőstül. A Hold és az Uranus kedvező fényszöge váratlan lehetőséget vagy hírt is jelez, ami gyorsan átírhatja a napot további részét, akár egy olyan ajánlat formájában, amire egyáltalán nem számítottál. Szűz. A Merkur kvadrátot vet a Holdra, ami a Vénusztól is kap egy kvadrátot, így most összeállhat egy nehéz konfliktus, amiben nehezen összeegyeztetőek az észérvek és az érzések, és kényelmetlenül érezheted magad. A Szaturnusz fényszöge viszont azt jelzi, hogy türelem, mert az idő mindezt megoldja. Mérleg. Az oroszlán Hold és az ikrek Uránusz kedvező fényszöge különleges találkozást, hírt vagy ötletet jelezhet. Ugyanakkor a Merkur és a Hold feszültsége miatt egy beszélgetésben könnyen félresúszhat a kommunikáció, és valaki érzékenyebben reagálhat a szavaidra, mint gondoltad. Skorpió. Az oroszlán Hold és az ikrek Uránusz kedvező fényszöge váratlan hírt vagy meglepetést hozhat, és ez most kifejezetten kizökkentett a megszokott kerékvágásból. Mivel mindeközben a Vénusz, a kis szerencse bolygója a te jegyedben hátrál, ez akár egy múltbéli, szerencsés helyzet visszatérése is lehet.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És a horoszkóp záró akkordjához érkeztünk. Kedves nyilas, a tüzes oroszlán hold most kifejezetten kedvez neked, ezért sokkal lelkesebben állsz neki annak, amit korábban csak halogattál. A Mars hatása ugyanakkor felerősítheti a türelmetlenségedet, különösen akkor, ha valaki lassítja a közös ügyeket. Most nagyon nem bírod, ha valaki körülményeskedik. Bak! A mai nap egyik kulcsa számodra az lehet, hogy ne ragaszkodj minden részlethez úgy, mintha csak egyetlen jó megoldás létezne. Az Uranusz kedvező fényszöge váratlan ötletet vagy egyszerűsítő megoldást hozhat egy olyan ügyben, amelyet eddig túl bonyolultnak láttál. Vízöntő. Az Uranusz az uralkodó bolygód, a mai szextilje neked elképesztő erős hatás, és jöhet valami szuperfordulat. Elégtételt is kaphatsz egy ügyben, bebizonyosodik, hogy mindvégig neked volt igazad. És végül halak. A mai nap érzékenyebbé tehet a környezeted reakcióira, ezért egy éles megjegyzést nagyon a szívedre vehetsz. A Mars és az oroszlán hold tűzelemű energiája viszont segít abban, hogy ne maradj benne egy olyan helyzetben, ami neked negatív, hanem merj kilépni belőle.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

A Coldplay dalát hallgattuk, a Feel Silent Falling in Love szólt a rádió moston 11 óra előtt, 11-kor pedig újból Patriciától jön hírek itt a 91.2-n, utána pedig érkezik a stúdióba Györfi Betta is. Én pedig megköszönöm, hogy velem indítottátok október első hétfőjét, kívánok mindenkinek egy csodálatos hetet, majd pénteken találkozunk reggel itt a rádió moston, addig is mindenkinek minden jót, vigyázzatok magatokra, Sandra dalával búcsúzom, jön a Maria Magdalena, Ród Balázsi Hunor voltam, viszont hallásra.

0: Reklám.
1: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy Hanglemez TK-ban a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy Hanglemez TK, a zene otthona.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómiai és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági gépekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Nagyobb zajjal járó munkavégzés miatt figyelmeztet a Magyar Cukor ZRT. Fogadalmat tettek a kadétok az Ötvösben. Jó napot kívánok, 11 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Megnövekedett zajhatásra figyelmezteti a kaposvári Pécsi utca környékén élőket a Magyar Cukor ZRT. A vállalat tájékoztatása szerint október 8-a és 10-e között, reggel 8 és este 6 óra között a megszokottnál nagyobb zajhatással járó munkavégzésre lehet számítani, ugyanis az erőmű karbantartása miatt szakaszosan gőzlefúvatások lesznek. A cég az érintettek türelmét és megértését kéri. Fogadalmat tettek a kaposvári Ötvös Technikum 9. évfolyamos honvéd kadétjai, akik ezzel a közösség teljes jogú tagjaivá váltak. Az ünnepségen elhangzott, hogy az iskola célja nem katonák képzése, hanem olyan felelősségteljes fiatalok nevelése, akik a civil és a katonai pályán is képesek helytállni. A rendezvényen új elismerést is alapítottak azoknak a kadétoknak, akik tanulmányi, közösségi és honvédelmi területen saját korábbi teljesítményükhöz képest jelentős fejlődést mutattak. A díjat idén 3 tanuló vehette át. Gyors hajtókat ellenőriztek a rendőrök Siófokon és környékén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai szeptember 28-án délelőtt 10 és este 6 óra között tartottak sebességellenőrzést, amely során közel 4000 gépkocsi sebességét mérték meg. Az akció alatt 51 sofőrrel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt. Humi megnevezéssel emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. Az érme a jegybank magyar pásztor és vadász kutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. A Pumi közepesnél kisebb termetű, a puli intelligenciáját és a terrierek bátorságát, mozgékonyságát ötvöző terelő kutyafajta. Céltudatos tenyésztését a 19. században kezdték meg. Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás. Fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő. A rajta szereplő névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. A vállalat ingyenesen biztosít textilgyűjtő konténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek és más közösségeknek, valamint a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU tájékoztatása szerint országszerte már mintegy 3500 textilgyűjtő konténer működik. A szolgáltatást most zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé teszik. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
4: Szép napot, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek 4 perccel 11 óra után, és sok boldogságot, ahogy Rácz Gergő is énekli, bár abban azért van egy kis keserűség már a dalban, de remélem, hogy a napotok édesen telik, mosolyogva, jókedvűen, és továbbra is úgy, hogy maradtok itt a 91.2-n, én várlak benneteket most Ed Sheerannel, és a Bad Habits című dalát énekli ő.

0: van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és már te sem leszel más, nekem te vagy a krás.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Egy Cranberries klasszikust vettünk elő nektek, a Zombi címűt 1994-ből, abban a reményben, hogy feldobja a napotokat és azokét is, akik már most hétfőn a déli órákban zombiként működnek. Néha egyébként csak így lehet túlélni egy napot, de bízom benne, hogy egy jó kis hétvége után vagytok, és inkább feltöltődve, mosolyogva teszitek feladatotokat, és azt éneklitek, hogy így is jó vagy Geszti Péter és Wolf Kati párosával, aztán jön majd Jelly Roll, Félix Ján és Eminem is, ti pedig remélem maradtok a 91.2-n is. Külditek üzeneteiteket, közlekedési infóitokat a 70-32-32-355-ös SMS és Viber számukra.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket élesz.

Ez Eminem dala volt, a Houdini a rádió moston szólt. 3:14:12, remélem, hogy mindenkit nagyon jó egészségben találok, még annyi náthával sem, mint amennyivel én rendelkezem. Szóval csak úgy kicsattantok az egészségtől, de sajnálatos módon előfordulnak betegségek, komolyabbak is. Megelőzés, szűrővizsgálatok rendkívül fontosak, például a mellrák esetében is. Nem tudom, ismeritek-e a történetet, amely 4 melltartóval kezdődött. Ma már a világ egyik legfurcsább útmenti látványossága, és közben egy jó ügyet is szolgál. Új-Zélandon 1998 karácsonya és 99 új évek között 4 melltartó jelent meg egy egyszerű drótkerítésen. Hogy ki akasztotta ki őket és miért, azt azóta sem sikerült kideríteni. Néhány hónap alatt már több tucat fehér nemű lengett a szélben, később pedig turisták százai, majd ezrei folytatták a különös hagyományt. Többször leszették egyébként a kerítésről a melltartókat, 2006-ban pedig a helyi hatóság közlekedési veszélyre és esztétikai kifogásokra hivatkozva elrendelte az útmenti gyűjtemény eltávolítását, csak hogy a melltartók újra és újra visszatértek. 2014-ben aztán a látványosságot körülbelül 100 méterrel odébb magánterületre költöztették, egy évvel később pedig új értelmet is kapott, ugyanis adományokat kezdtek gyűjteni a mellrák elleni küzdelem támogatására ezzel. Az egykori tréfás útmenti különlegeség azóta több mint 236 000 új-zélandi dollár gyűjtött kutatásra, tájékoztatásra és a betegek támogatására. Ugyan mi nem melltartókkal, de sétával idén is felhívjuk a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre. Az Egészséges Kaposvár hagyományos programja ez, és október 7-én, vagyis szerdán a Kossuth térről indul majd a menet, a résztvevők innen a Kaposi Moroktató Kórházig sétálnak, ott pedig meg lehet tekinteni a mammográfiás centrumot, emberekkel is beszélgethettek, valamint megismerkedhettek az emlő önvizsgálatával is. Tehát 11 óra, szerda, Kossuth tér. Itt lesz a találkozó, aztán irány a kórház. Természetesen, ha valaki csak a sétán akar részt venni, az úgy is jó. Az pedig szenzációs, hogy velünk rádióztok továbbra is. Jön Kygo, nem sokára Emily Sunday után, most pedig Pink énekel.

0: Reklám. Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, 1000 féle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Holnap lesz az aradi vértanúk napja. Tűz volt az éjjel Kutason. Jó napot kívánok, dél van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 6-án kedden megemlékezik Kaposvár az aradi vértanúkról. A megemlékezést 17 órakor tartják a Városligetben, ahol az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 honvédtisztre emlékeznek. Az ünnepségen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai, valamint a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is. A város mindenkit vár, aki közösen szeretne tisztelegni az aradi vértanúk emléke előtt. Állatvédelmi vetélkedőt rendeznek október 19-én a Kaposvári Erdők Háza látogató központban. A programban a Somogy megyei általános iskolák 3. és 4. osztályos diákjaiból álló 3 fős csapatokat várják. A vetélkedőket a SEFAG és a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya közösen szervezi az állatvédelmi hónap részeként. Jelentkezni október 9-éig lehet. Az iskolai csapatoknak pedig az intézmény és a település nevét, valamint a kísérő pedagógus elérhetőségeit kell megadniuk. Tűz ütött ki vasárnap hajnalban egy autószerelő műhelyben Kutason, a Szellő utcában. A lángok egy mintegy 60 négyzetméteres műhelyben és egy 20 négyzetméteres fatárolóban csaptak fel, majd az aljnövényzetre is átterjedtek. A műhelyben egy gépkocsi is volt, amely egy emelőn állt. A nagyatádi hivatásos, a böhönyei önkormányzati és a nagybajomi önkéntes tűzoltók 5 vízsugárral fékezték meg a lángokat. A fatároló teljesen leégett, a műhely teteje pedig a tűz következtében leszakadt. A tűzoltók az oltás után átvizsgálták a helyszínt és megkezdték az utómunkálatokat. Az Idősek Világnapja alkalmából új kiadvánnyal segíti a 65 év felettieket a NÉVIH. Az útmutató gyakorlati tanácsokat ad a bevásárlástól az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. A hivatal szerint az életkor előre haladtával különösen fontos a konyhai higiénia és az élelmiszerek biztonságos kezelése. A kiadvány ezért közérthetően foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat, figyelembe véve az idősebb korosztály szempontjait. A cél, hogy a mindennapi ételkészítés és tárolás egyszerre legyen biztonságos, tudatos és könnyen követhető. Ezen a héten jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. Hétfőn az orvosi élettani, kedden a fizikai, szerdán pedig a kémiai Nobel-díj nyertesét ismertetik Stockholmban. Az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjét csütörtökön jelentik be, míg a Nobel békedíj idei díjazottjáról pénteken Oszlóban adnak hírt. A díjakkal idén 12 millió svéd korona, vagyis mintegy 389 millió forint pénzjutalom jár. Az elismeréseket hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.
5: Időjárás jelentés.
4: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
5: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában.
5: Györfi Betta.
7: Csodálatos hétfő délutánt kívánok mindenkinek, 5 perccel 12 óra után. Nem semmi társaságot tudok garantálni nektek, például Michael Jackson is itt lesz köreinkben a Who Is It című dalával, és megismerkedünk egy maláj énekesnővel, Chloe Kishával, a Question of the Day című újdonságát hozza. Anne Mary és Shania Twain párosa után.

Dübörög a ház, Furacsével és a Bieberszel a rádió moston hallgattuk slágerüket. És gondolom dübörög a meló, meg a nap is mindenki számára. Aztán valósítsátok ám meg minden álmotokat. És ha az, hogy egy filmben szerepeltek, akkor azért is tegyetek meg mindent. Lehetőség van rá. A Saul fia rendezőjének legújabb filmje a Molin franciául készült, a következő pedig angol lesz, és igazi sztárok játszanak majd benne. Meg akár ti, ugyanis szereplőket keresnek az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmjéhez. Olyan 20 és 60 év közötti férfiakat keresnek az Oscar-díjas rendező 2027 tavaszán forgatandó nagyjátékfilmjéhez, akik anyanyelvi szinten beszélik az angolt, ennyi a kikötés. Az 1930-as években játszódik majd a film az Egyesült Államok keleti részén, a főszerepekben Lily Rose Depp, vagyis Johnny Depp lánya, és Jacob Elordi lesz látható. A forgatás hazánkban és Közép-Európában zajlik majd. A szövegből ugyan nem derül ki, hogy kiemelt statisztákat vagy szereplőket keresnek, de valószínűleg az utóbbiról van szó. A film alapanyaga egy 68-as Odakint a Sötétség című regény. A történet egy sötét, misztikus és megrázó dráma egy testvérpárról. Őket alakítja tehát Elordi és Lily Rose Depp. Ha érdekel a dolog benneteket, keressetek rá a neten, és arra is, hogy hol tudtok jelentkezni akár szereplőnek, kedves srácok és urak. Sugar Daddy. Pontosabban egy Sugar Daddy jön most ott, Abigail elő.

0: Programajánló.
1: Harmadik születésnapját tartja ma az Irgalmasság háza, amelyre szeretettel hívnak meg mindenkit, egész nap nyitva tartanak, pontosabban délután 16:30-ig. Sütivel, kávéval, játékos feladatokkal várnak gyermekeket és felnőtteket, arcfestéssel és lufival a legkisebbeket. Nézzetek be, vinni nem kell semmit, a programok ingyenesek, az Irgalmasság háza a Németh István fasor 2 szám alatt található, és ma délután 16:30-ig várnak minden érdeklődőt. Az idősek hónapja alkalmából a szépkorúakat köszöntik. A Takács Gyula Emlékházban is majd holnap, október 6-án délután 2 órától. Lélekemelő produkciók szívből szeretettel. A részvétel ingyenes. A példaképek köztünk vannak. Ezzel a címmel beszélgetések lesznek. Beszélgetések zajlanak majd válogatott sikersportolókkal a Körcsarnokban 6 órától kedden. Többek között Vindics Tóth Lilianna, Pár Márk, Szerafin Zsófia, Gulyás Fanni, Kaku Kopány Zéta és Nai Dávid is ott lesz a helyszínen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. A holnapi napon, október 6-án a Városligetben megemlékezést tartanak az Aradi Vértanúk napja alkalmából. Délután 5 órára hívnak minden érdeklődőt. Dr. Giber Vilmos, a Mártirok és Hősök Közalapítvány elnöke mond majd beszédet, a műsorban pedig a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai és a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete vesz majd részt. Szerdán lesz a kaposvári séta a Merrák ellen, 11 órakor indul majd a Kossuth térről, és egészen a kórházig tart majd a menet. Szintén szerdán egy érdekes kiállítás nyílik a Riprónai Múzeumban, játék és történelem együtt, Playmobil és Seng figurák keltik életre a történelmi eseményeket, korokat, helyszíneket, kicsiket és nagyokat nagy szeretettel várnak. Aztán Lévai Erzsébet könyvbemutatója szintén szerdán lesz délután 5 órától a Takács Gyula könyvtárban. Az Elátkozott ház című művet ismerhetjük meg, a szerzővel dr. Molnár Anna Mária jogász beszélget majd. Könyvbőrze kezdődik szerdától a Takács Gyula könyvtárban. Péntekig lehet válogatni a kiadványokból. Jótékonysági gála műsorra lehet számítani, aztán még szerdán 6 órától a K-központban. Egy este, amely az állami gondozásban élő gyermekek jövőjét és fejlődését támogatja. A fellépők között lesz Gájer Bálint, jön a Rockszínház és a BNK tánc. És még mindig szerdánál tartunk. A Somogy megyei levéltárban folytatódik a Családfa és Családtörténet kutató előadás sorozat. Délután 16:30-tól a Családfa kutatás alapjait az elérhető adatbázisok és digitalizált formában hozzáférhető források ismerhetők majd meg. A részvétel ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez egy Follow the Flow sláger volt, a Rádió Moston hallgattuk. 3 perccel múlt el 3:41, jön a Maroon 5, Lady Gaga, Eva Max, még a friss hírekig, és a Linkin Park, akiknek néhány nappal ezelőtt, szeptember 30-án debütált világszerte a mozikban egy dokumentumfilmje, amit a formáció tagja Johan rendezett. Linkin Park Unshattered címmel jelent meg tehát ez a film, amely a zenekar visszatérését követően a Linkin Park veszteséggel, kitartással és kreatív megújulással teli útját mutatja be a From Zero korszakban és a braziliai São Paulo-ban adott felejthetetlen koncertjeikben csúcsosodik aztán ki. 2017-ben hunyt el ugye a frontember, és 7 év szünet után a zenekar tagjai a maguk módján keresték a tovább lépés útját. A film mottója is ehhez kapcsolódik, a lezárás legnehezebb része az újrakezdés. És ebben óriási igazság van. Over Each Other című daluk már az új korszakból szól, 2024.

0: Hírek most!
1: 20 éves a Finno Food. Somogyi fiatalok nyerték az Ökumenikus Segélyszervezet vetélkedőjét. Jó napot kívánok, egy óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 20 éve működik Kaposváron a Finno, amelynek alapítója és ügyvezetője egy családról, munkáról és a vállalkozás történetéről szóló beszélgetésen vett részt a kaposvári polgári kaszinóban. A rendezvényen apa és lánya személyes történeteken és közös emlékeken keresztül idézte fel, hogyan épült fel a családi vállalkozás és milyen értékek mentén működik ma is. A gondoskodás, a családias légkör és a személyes jelenlét továbbra is fontos része ugyanis a mindennapoknak. Mindezt a folyamatos fejlődés és az innováció egészíti ki, amelyek a cég jövőjét is meghatározzák. A beszélgetés apropóját a vállalkozás kaposvári működésének 20. évfordulója adta. Somogyi fiatalok nyerték az idei álombajnokság egyik korosztályának országos döntőjét. A 10 és 12 évesek között a görgetegi csapat bizonyult a legjobbnak, míg a kisebbeknél Vizsoly szerezte meg a bajnoki címet. A versenyen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jelenlétpontjaira járó gyerekek vettek részt, akik több hónapon át keresztül készültek a mérkőzésekre. A programot a segélyszervezet és a Provident közösen szervezte, céljuk pedig, hogy a sporton keresztül közösséget, sikerélményt és fejlődési lehetőséget biztosítsanak olyan fiataloknak is, akiknek kevesebb lehetőségük van ezek megtapasztalására. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy 50-es éveiben járó budapesti férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazta volt élettársának kaposvári szállásadóját. A férfi azért érkezett a lakóingatlanhoz, hogy közös gyermekét magával vigye, majd az udvaron szóváltásba keveredett a nőt és gyermekét elszállásoló férfival. A vádirat szerint előbb egy faléccel többször megütötte, majd később ismét visszatért és ököllel is bántalmazta. A sértet ennek következtében 8 napon túl gyógyuló, töréssel járó súlyos sérülés szenvedett. A férfit emellett azzal is vádolják, hogy erőszakkal és felfegyverkezve követett el magállagsértést. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Halálbüntetés várhat arra a másodpilótára, aki a gyanú szerint merényletet kísérelt meg a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járaton, írt egy izraeli hírportál. A vizsgálat szerint a másodpilóta szélsőséges nézetei miatt korábban már elveszítette állását egy ománi légitársaságnál, ennek ellenére később különösebb ellenőrzés nélkül alkalmazták. A nyomozás egyik feltételezése szerint a férfi a repülőgépet egy Tel Avivi felhőkarcolóba akarta vezetni, miután átvette volna az irányítást a pilóta fülkében. A hatóságok most azt is vizsgálják, hogyan kerülhetett a másodpilóta a légitársasághoz, és történt-e súlyos mulasztás a felvételnél.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Milyen képzavar, hogy biztos hallottátok már az analóg fotót. Glazard és Tideni dalát, a legfrissebb slágerük szól. Hamarosan nálunk viszont előbb egy másik páros érkezik hozzánk, akik mindig valami szuper dolgot hoznak össze. Sophie and the Giants és Purple Disco Machine, ez a Paradise tőlük. Tartsatok velünk!

Téged is, someone loves you, honey, ahogy Luther is a McNeen énekelte, szóval valaki biztos, hogy szeret akár távolról benneteket, csak nyissátok ki a szemeteket, de az a legjobb, hogyha közelről érzitek ezt. Mi nagyon kedveljük a társaságotokat, a rádió most, maradjatok itt a 91.2-n, akár úgy is, hogy elutaztok valamilyen egészen különleges vidékre majd, az ősz, a tél vagy a tavasz folyamán, tervezgessetek, ne csak a nyárra hagyjátok a világot felfedezni, olyan különleges helyszínekre lehet ilyenkor is eljutni, úgyhogy kedves kalandorok, tegyétek izgalmassá az előttetek álló időszakot is. Mi pedig egy Soulwave dallal próbálkozunk, a Kalandor cíművel, aztán jön Teddy Swims és Navia majd.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Még marad egy pár napig a vénasszonyok nyara, csütörtökig biztosan, délutánonként 25-26, akár 27 fokot is mérhetünk, és sok-sok napsütés jut nekünk némi felhőzettel az égen. A reggelek továbbra is hidegek lesznek, 3 és 6 fokosak, de csütörtökön 12-13 fokos hajnalra ébredhetünk, viszont délután jön már egy hideg front erős széllel, záporokkal, zivatarokkal, ami visszahűti a levegőt, így péntekre és a hétvégére csak 17-19 fokot jósolnak, de nagyon enyhe reggeleket, hajnalokat, 10-11 fokosakat. Marad az erős szél, a felhő is felettünk, és bármikor a hétvégén előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, meg jövő hét elején is, de akkor megint egy kis melegedésnek örülhetünk délutánonként. A kellemes ősz tehát továbbra is még sokáig kitart.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklám.
1: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Újabb Ópark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Ópark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Holnap lesz az aradi vértanúk napja. Két játékos távozik a KHG KNRC-től. Jó napot kívánok, 2 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 6-án kedden megemlékezik Kaposvár az aradi vértanúkról. A megemlékezést 17 órakor tartják a Városligetben, ahol az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 honvédtisztre emlékeznek. Az ünnepségen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai, valamint a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is. A város mindenkit vár, aki közösen szeretne tisztelegni az aradi vértanúk emléke előtt. Megnövekedett zajhatásra figyelmezteti a Kaposvári Pécsi utca környékén élőket a Magyar Cukor ZRT. A vállalat tájékoztatása szerint október 8-a és 10-e között, reggel 8 és este 6 óra között a megszokottnál nagyobb zajhatással járó munkavégzésre lehet számítani, ugyanis az erőmű karbantartása miatt szakaszosan gőzlefúvatások lesznek. A cég az érintettek türelmét és megértését kéri. Két játékos is távozik a felkészülési időszakban a KHG KNRC-től. Az amerikai Amethyst Harpernél egy betegség miatt szakadt meg a kaposvári szereplés. A klubbal közösen úgy döntöttek, hogy amíg megjön a pontos diagnózis és a felépüléshez szükséges időszakot tölti, visszautazik az Egyesült Államokba, a csapat pedig mielőbbi gyógyulást kíván neki. Szintén távozik Gabriel Areche Ramos, aki családi okok miatt hazatér az Egyesült Államokba. A kaposvári együttesnél már dolgoznak a keret pótlásán. A klub tájékoztatása szerint hamarosan az új igazolásokat is bemutatják. Kisiklott egy tolató mozdony hétfő reggel a déli pályaudvaron, ezért az állomáson több vágányon átmenetileg szünettel a forgalom. Így a Balatonra és Pécsre közlekedő járatoknál késésekre, változásokra és eltérő szerelvényekre kell számítani. Több vonat csak Budapest Kelenföldig közlekedik, illetve onnan indul, és elővárosi járatok is kimaradhatnak. A 6-os lottó 40. heti sorsolásán a 11-es, 13-as, 18-as, 19-es, 23-as és 34-es számokat húzták ki. 6-os találat ezúttal nem született. 5 találatos szelvényből 15 volt, ezekre egyenként több mint 1 millió forintot fizetnek. 4 találattal 1372 játékos nyert, fejenként 11.410 forintot. A francia középiskolák mintegy 15%-ában hétfőn részben vagy teljesen szünetel a tanítás biztonsági okok miatt. A 2 hete tartó diáktüntetések során 24 iskolát megrongáltak vagy felgyújtottak, és 78 oktatási dolgozó megsérült. A diákok elsősorban a tanárhiány és az oktatás alulfinanszírozottsága ellen tiltakoznak, miközben a hatóságok a további erőszakos cselekmények miatt aggódnak.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: 7 perc múlva lesz 14:30, a rádió moston továbbra is a legnagyobb slágereket hallgathatjátok. Rolling Stones-tól a Mr. Charm címűt például. Shakira is érkezik, na de nem az idei év nagy slágerével, hanem a Try Everything címűjével. Viszont, ami óriásit robbantott világszerte, az Hügel, Ultranet és Imel Angel dala, utóbbi egy magyar hölgy, a Move Into the Sun. Tuti, hogy hallottátok már, a közösségi médiában rengeteg videó alá ez a dal kerül, és a rádió mostan is szól.

Aventura Obsession című slágerét hallgattuk a rádió, mostan nagyon különleges hangulatú dalról van szó, és milyen különleges estére várnak benneteket október 8-án délután 5 órától. Egy EU Quiz Night-ot rendeznek, vagyis próbára tehetitek Európáról szóló tudásotokat. Történelem, kultúra, földrajz, sport, zene, közélet. Erről mind szó lehet a Hans Donner Sörházban csütörtökön délután 5 órától. 4 fős csapatok jelentkezését várják, a részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött természetesen, még a mai napon lehet nevezni, szóval érdemes összeszedni a bandát, a barátokat, vagy akár a munkatársaitokat, bárkit, akivel úgy érzitek, hogy jól szerepelnétek ezen az EU Quiz Night-on. Jó szórakozást kívánok hozzá, meg a rádiózáshoz is, Freddie Mercury jön mindjárt, Ellen Walker, Endless Summer című dala után.

0: Reklám. Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy hanglemez TK-ban a zene szerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemez TK, a zene otthona.
1: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: 20 éves a Finó Food. Ellenőrzést tartottak a rendőrök a Balatonnál. Jó napot kívánok, 3 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Az Állatok Világnapja alkalmából a felelős állattartásra hívták fel a figyelmet a Somogyi Tűzoltók egy interaktív előadáson az Együd Árpád Kulturális Központban. Az elmúlt években ugyanis egyre több állatmentéshez riasztják őket, idén már 53 alkalommal segítettek bajba jutott állatokon. A tűzoltók azt mutatták be a gyerekeknek, hogyan zajlik egy segítségre szoruló állatmentése, sőt a gyerekek is kipróbálhatták magukat éles helyzetben. A szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a felelős állattartás ott kezdődik, hogy biztonságos környezetet teremtünk a kedvenceinknek. Például lefedjük a kutakat, mielőtt a házi állat a mélybe zuhanna. 20 éve működik Kaposváron a Finó, amelynek alapítója és ügyvezetője egy családról, munkáról és a vállalkozás történetéről szóló beszélgetésen vett részt a kaposvári polgári kaszinóban. A rendezvényen apa és lánya személyes történeteken és közös emlékeken keresztül idézte fel, hogyan épült fel a családi vállalkozás és milyen értékek mentén működik ma is. A gondoskodás, a családias légkör és a személyes jelenlét továbbra is fontos része ugyanis a mindennapoknak. Mindezt a folyamatos fejlődés és az innováció egészíti ki, amelyek a cég jövőjét is meghatározzák. A beszélgetés apropóját a vállalkozás kaposvári működésének 20. évfordulója adta. Gyors hajtókat ellenőriztek a rendőrök Siófokon és környékén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai szeptember 28-án délelőtt 10 és este 6 óra között tartottak sebességellenőrzést, amely során közel 4000 gépkocsi sebességét mérték meg. Az akció alatt 51 sofőrrel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. A vállalat ingyenesen biztosít textilgyűjtő konténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek és más közösségeknek, valamint a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU tájékoztatása szerint országszerte már mintegy 3500 textilgyűjtő konténer működik. A szolgáltatást most zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé teszik. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutánra 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta. Györfi Betta. Györfi Betta.
3: Lépnem kell, de csak a kuplunggal. Mindjárt hallgatjuk slágerüket. Előtte viszont itt van Chris Brown a Turn Up The Music-kal. Maradok veletek ti is, itt a 91.2-n tartsatok velünk.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísér.

Beragyogják a teret, amikor halljuk őket, és ilyen Muni Duff címűje is a rádió moston szólt. A legjobbakat kínáljuk a folytatásban is nektek, így Lizzo Zubi Love címűjét, itt a Genesis, az Invisible Touch-al nem sokára a Joe Jonas után. Várom infóitokat a hazafelé útról, mennyire forgalmasak az utcák, van-e valami fennakadás, netán rendőri ellenőrzés a 70 32 32 355-ös SMS és Viber számunkra írhattok nekünk. Are you?

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig vele. Girl, I'm about to have a pill.

műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

Ez a BTS dala volt, a Swim című, a rádió moston szólt, 3:30 van. Ideje lenne most már abba hagyni a munkát. Jó döntés abba hagyni valamit, amiben már rengeteg energiát fektettünk. A kitartás ugye egy nagyon pozitív erény, de létezik az életben olyan helyzet, amikor már nem szolgál minket ez a tulajdonság, vagyis nem visz mindig előre. Ahhoz, hogy arra fordíthassuk az energiáinkat, ami valóban fontos, néha abba kell hagynunk valami mást. És ma már mi az igazán fontos? Hogy együtt legyünk azokkal, akikkel jól szórakozunk, kipihenhetjük magunkat és lazíthatunk. Úgyhogy szuper, hogy kitartottatok eddig a munkában, de lassan ideje lesz befejezni. Mi viszont továbbra is játsszuk a legjobb dalokat nektek, Celine Dion énekel mindjárt, Your Love is most Demi Lovato.

Tiago és Nile Rodgers közös dalát hallgattuk, a For Life címűt itt a Rádió Moston. Akiket még a hírekig hallgatunk, Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile-al érkeznek Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsa és Dr. Béres közösen a régi nyárral, de Stevie Winwoodot is meghallgatjuk, egy 1982-es dalt tőle, ez a Valerie.

0: tudti. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig vele.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Reklám.
1: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30-566-16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
3: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Holnap lesz az aradi vértanúk napja. Tűz dombolt Kutason. Jó napot kívánok, 4 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 6-án kedden megemlékezik Kaposvár az aradi vértanúkról. A megemlékezést 17 órakor tartják a Városligetben, ahol az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 honvédtisztre emlékeznek. Az ünnepségen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai, valamint a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is. A város mindenkit vár, aki közösen szeretne tisztelegni az aradi vértanúk emléke előtt. Megnövekedett zajhatásra figyelmezteti a kaposvári Pécsi utca környékén élőket a Magyar Cukor ZRT. A vállalat tájékoztatása szerint október 8-a és 10-e között, reggel 8 és este 6 óra között a megszokottnál nagyobb zajhatással járó munkavégzésre lehet számítani, ugyanis az erőmű karbantartása miatt szakaszosan gőzlefúvatások lesznek. A cég az érintettek türelmét és megértését kéri. Fogadalmat tettek a Kaposvári Ötvös Technikum 9. évfolyamos honvéd kadétjai, akik ezzel a közösség teljes jogú tagjaivá váltak. Az ünnepségen elhangzott, hogy az iskola célja nem katonák képzése, hanem olyan felelősségteljes fiatalok nevelése, akik a civil és a katonai pályán is képesek helytállni. A rendezvényen új elismerést is alapítottak azoknak a kadétoknak, akik tanulmányi, közösségi és honvédelmi területen saját korábbi teljesítményükhöz képest jelentős fejlődést mutattak. A díjat idén 3 tanuló vehette át. Tűz ütött ki vasárnap hajnalban egy autószerelő műhelyben Kutason, a Szellő utcában. A lángok egy mintegy 60 négyzetméteres műhelyben és egy 20 négyzetméteres fatárolóban csaptak fel, majd az aljnövényzetre is átterjedtek. A műhelyben egy gépkocsi is volt, amely egy emelőn állt. A nagyatádi hivatásos, a böhönyei önkormányzati és a nagybajomi önkéntes tűzoltók 5 vízsugárral fékezték meg a lángokat. A fatároló teljesen leégett, a műhely teteje pedig a tűz következtében leszakadt. A tűzoltók az oltás után átvizsgálták a helyszínt és megkezdték az utómunkálatokat. Az Idősek Világnapja alkalmából új kiadvánnyal segíti a 65 év felettieket a Nébih. Az útmutató gyakorlati tanácsokat ad a bevásárlástól az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. A hivatal szerint az életkor előre haladtával különösen fontos a konyhai higiénia és az élelmiszerek biztonságos kezelése. A kiadvány ezért közérthetően foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat, figyelembe véve az idősebb korosztály szempontjait. A cél, hogy a mindennapi ételkészítés és tárolás egyszerre legyen biztonságos, tudatos és könnyen követhető.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma változóan felhős, napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél azonban időnként megélénkülhet. Délutánra 23-25 fokig melegszik a levegő, így összességében kellemes, kora őszi időben lesz részünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
6: It's alright, hölgyek, urak, minden rendben, 4 perccel elmúlt 4 óra, továbbra is hallgatjuk a legjobb dalokat, Taylor Swift újdonságát, a Patient Zero című például, és itt az East 17 is egy nagy klasszikussal, It's alright. Don't you worry.

Az Életem címmel szól T. Daniel, Szakács Gergő közös dala a Rádió Moston. Hát, a ti életetek is gondolom ma sok-sok munkáról szólt. Meg aztán lehet, hogy emberekről is. Olyan helyen dolgozni ráadásul, ahol emberekkel kell foglalkozni, egészen kimerítő lehet. Na de még egy társasági program is. Hiába jó az, teljesen lemerítheti az embert. Nem tudom, ismeritek-e a szociális akkumulátor kifejezést. Ez leegyszerűsíti a valóságot, hiszen a társasági kimerültség mögött különféle okok, például érzékszervi túlterhelés, szorongás vagy érzelmi kifáradás állhatnak. Nem az együtt töltött órák száma, hanem a társas helyzetek minősége, a komfort érzet és a kapcsolódás mértéke határozza meg, mennyire érezzük magunkat fáradtnak egy-egy ilyen esemény után. Mert hogy a magány vagy kevés valódi kapcsolódás is vezethet fáradtság érzethez, tehát nem csak a túl sok társaság okozhat kimerültséget. Érdemes figyelni a test jelzéseire és felismerni, milyen helyzetek fárasztanak vagy töltenek fel. Nem mindig kevesebb emberre, hanem inkább megfelelő környezetre, tempóra és kapcsolódásra lehet szükségünk, és remélem a délután, egy hétfő délután is ad alkalmat arra, hogy a megfelelő emberekkel kapcsolódjatok, akik feltöltenek, és a tempó is az, amit ti szeretnétek, most már nincs hajtás. Gyanítom, azért van még. Úgyhogy kitartást. Rikesztével folytatjuk, Ella Sigala és Ellie Goulding is jön együtt, meg most Ashley Simpson.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A Kapospontban ma este többek között arról lesz szó, hogy Delhusza John és Ihos József katonéni műsora köszöntötte idén a kaposvári időseket. A pénteki gálaestre ezúttal is megtelt a Kaposvár aréna. Szombaton szélesre tárták kapuikat a Kishegyi pincék, a Murci Fesztivál látogatóit a balatoni ősz mellett térségi finomságok egész sora is várta. Kincskeresés, kézműves foglalkozás és több állomásos játékos tudáspróba. Ilyen programok várták a családokat tegnap a Desedai látogatóközpontban. Nézzétek meg ma este is a Kapospontot!
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
5: A pillanat a tiéd.
2: Rádió Most.

Disco Machine-nal és Kungszal bizony lehet bulizni külön-külön is, na de így együtt a Substitution-t hallgatva, aztán egy hétfő délután is lehet bulis, főleg ha a rádió mosttal maradtok, vagyis velünk itt a 91.2-n. Érezzétek jól magatokat továbbra is, hallgatva a zenemaratont, majd a friss hírek után, és találkozzunk holnap reggel is, mert már 6 órától itt leszek egészen 11-ig együtt rádiózhatunk. Györfi Bettát hallottátok, Morandi Angels címűjével köszönök el mára. Minden

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. He's got a girl in Paris. He's got a girl in Rome.

0: girlfriend everywhere.
1: Reklám. Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermőnövényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
1: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
3: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobil Bankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Állatvédelmi vetélkedőt hirdet a Sefag ZRT. 2 játékos is távozik a női röplabda csapattól. Jó napot kívánok, 5 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Állatvédelmi vetélkedőt rendeznek október 19-én a Kaposvári Erdőkháza látogatóközpontban. A programban a Somogy megyei általános iskolák 3. és 4. osztályos diákjaiból álló 3 fős csapatokat várják. A vetélkedőket a Sefag és a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya közösen szervezi az állatvédelmi hónap részeként. Jelentkezni október 9-éig lehet. Az iskolai csapatoknak pedig az intézmény és a település nevét, valamint a kísérő pedagógus elérhetőségeit kell megadniuk. Vádat emelt a Kaposvári járási ügyészség egy 50-es éveiben járó budapesti férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazta volt élettársának kaposvári szállásadóját. A férfi azért érkezett a lakóingatlanhoz, hogy közös gyermekét magával vigye, majd az udvaron szóváltásba keveredett a nőt és gyermekét elszállásoló férfival. A vádirat szerint előbb egy faléccel többször megütötte, majd később ismét visszatért és ököllel is bántalmazta. A sértet ennek következtében 8 napon túl gyógyuló, töréssel járó súlyos sérülés szenvedett. A férfit emellett azzal is vádolják, hogy erőszakkal és felfegyverkezve követett el magállagsértést. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. 2 játékos is távozik a felkészülési időszakban a KHG KNRC-től. Az amerikai Amethyst Harpernél egy betegség miatt szakadt meg a kaposvári szereplés. A klubbal közösen úgy döntöttek, hogy amíg megjön a pontos diagnózis és a felépüléshez szükséges időszakot tölti, visszautazik az Egyesült Államokba, a csapat pedig mielőbbi gyógyulást kíván neki. Szintén távozik Gabriel Areche Ramos, aki családi okok miatt hazatér az Egyesült Államokba. A kaposvári együttes kettesnél már dolgoznak a keret pótlásán. A klub tájékoztatása szerint hamarosan az új igazolásokat is bemutatják. Halálbüntetés várhat arra a másodpilótára, aki a gyanú szerint merényletet kísérelt meg a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járaton, írt egy izraeli hírportál. A vizsgálat szerint a másodpilóta szélsőséges nézetei miatt korábban már elveszítette állását egy ománi légitársaságnál, ennek ellenére később különösebb ellenőrzés nélkül alkalmazták. A nyomozás egyik feltételezése szerint a férfi a repülőgépet egy Tel Avivi felhőkarcolóba akarta vezetni, miután átvette volna az irányítást a pilóta fülkében. A hatóságok most azt is vizsgálják, hogyan kerülhetett a másodpilóta a légitársasághoz, és történt-e súlyos mulasztás a felvételnél.
6: Időjárás jelentés.
7: Ma estére nyugodt idő várható, éjszaka többnyire derült, száraz idő lesz. Hajnalra 7 és 10 fok közé hűl a levegő. Holnap napos időre számíthatunk csapadék nélkül, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délután 23-25 fok körül alakul a hőmérséklet.
6: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
0: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Jó napot kívánok! 2026. október 5-e, hétfő este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A Városligetben emlékeznek meg az aradi vértanúkról holnap. Kaposváron is megemlékeznek az aradi vértanúkról október 6-án. A városi ünnepség kedden délután 5 órakor kezdődik a Városligetben. A résztvevők az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt hajtanak fejet, köztük a 13 aradi vértanú emléke előtt. A megemlékezésen dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke mond beszédet. A műsorban a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai és a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is közreműködnek. Hangos lesz a cukorgyár környéke néhány napig. A következő napokban hangosabb lehet a kaposvári Pécsi utca környéke. A Magyar Cukor ZRT most előre jelzi, hogy október 8-a és 10-e között délelőtt 8 órától egészen este 6-ig időszakosan erősebb zajhatásra kell számítani. Ennek oka az erőmű karbantartása, amelynek részeként több alkalommal is gőzt engednek ki a rendszerből. A vállalat arra kéri a környéken élőket, hogy számítsanak az átmeneti zajra, és egyben köszönik a türelmüket. 20 éve működik a Finó Food Kaposváron. A család, a hivatás és a 2 évtizedes közös munka állt a középpontban a kaposvári polgári kaszinó legutóbbi beszélgetésén. A rendezvény vendége volt a Finó alapító tulajdonosa és lánya, az ügyvezető, akik személyes történeteken és közös emlékeken keresztül idézték fel a vállalkozás eddigi útját. A beszélgetés során arról is szó esett, milyen értékekre épült a cég, és melyek azok, amelyeket ma is fontosnak tartanak. A gondoskodás, a családias légkör és a személyes jelenlét mellett a fejlődés és az innováció is meghatározó része a vállalkozás mindennapjainak. Az esemény különleges aktualitását az adta, hogy a Finó 20 éve működik Kaposváron. Fogadalmat tettek a 9. évfolyamos kadétok. Új tagokkal bővült a kaposvári ötvös kadét közössége. A 9-es honvéd kadétok ünnepélyes fogadalmat tettek. A ceremónián a fegyelem, a felelősségvállalás, a bajtársiasság és a helytállás fontosságát emelték ki. Az iskola célja, hogy a katonai ismeretek mellett olyan értékeket is átadjon a diákoknak, amelyekre a későbbi életük során is támaszkodhatnak, akár katonai, akár civil pályát választanak. A fiatalok a fogadalomtétellel a kadét közösség teljes jogú tagjaivá váltak, és állományjelzőket is kaptak. Az eseményen egy új díjat is alapítottak, amellyel azokat a kadétokat ismerik el, akik tanulmányi, közösségi vagy honvédelmi területen saját korábbi teljesítményükhöz képest jelentős fejlődést mutattak. Az idei elismerést 3 tanuló, Galba Áron, Hegedűs Máté és Böhm Kristóf vehette át. Lélekemelő előadás lesz az Együttben. A Gyermekvédelem Somogyi munkatársai és az Imre Sándor Szeretett Színház társulata közösen mutatja be a Valahol Európában című musicalt Kaposváron. Az előadást október 7-én szerdán láthatja a közönség az Együtt Árpád Művelődési Központban. A darabot augusztusban Balatonlellén már nagy sikerrel teltház előtt játszották. A produkció különlegessége, hogy egy integrált alkotótáborban készült, ahol 20 értelmi sérült és épp gyermek dolgozott együtt a színpadra állításon. A kezdeményezés célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz a különböző helyzetű gyerekeket és lebontsa az előítéleteket. A kaposvári előadás ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges, és elsősorban 11-12 éves kor felett ajánlják. Interaktív bemutatót tartottak a gyerekeknek a tűzoltók. Az Állatok Világnapja alkalmából tartottak bemutatót a somogyi tűzoltók Kaposváron az Együd Árpád Kulturális Központban. Amint egy 270 óvodásnak és iskolásnak megmutatták, hogyan mentenek ki bajba jutott állatokat. A gyerekek magukra ölthették a védőruhát, majd közös munkával egy kutyát, Brunót is kimentették a kútból, később pedig egy másik kutyát, Masnit szabadítottak kiszorult helyzetéből. A tűzoltók a felelős állattartás fontosságára hívták fel a figyelmet, például arra, hogy a kutakat le kell fedni, hogy az állatok ne essenek bele. A rendezvényen a vadon élő állatok mentéséről is szó esett. A szakemberek szerint a szárazság miatt egyre több vad merészkedik lakott területek közelébe, víz után kutatva. Azt kérték, hogy bajba jutott állatot ne próbáljunk egyedül kiszabadítani, hanem kérjünk szakembertől segítséget, és hívjuk a 112-t. Tűz volt Kutason az éjjel. Jelentős károkat okozott egy vasárnap hajnalban keletkezett tűz Kutason. A Szerő utcában egy autószerelő műhely kapott lángra, a tűz pedig a szomszédos fatárolóra és az aljnövényzetre is tovább terjedt. A mintegy 60 négyzetméteres műhelyben egy autó is volt, amely egy emelőn állt. A helyszínre nagyatádi hivatásos, böhönyei önkormányzati és nagybajomi önkéntes tűzoltók érkeztek, akik 5 vízsugárral kezdték meg a lángok visszaszorítását. A 20 négyzetméteres fatárolót már nem lehetett megmenteni, az teljesen leégett, a műhely teteje pedig az oltás közben a tűz következtében beomlott. A tűz elfojtása után a tűzoltók átvizsgálták az épületet és a környezetét, majd elvégezték a szükséges utómunkálatokat. Bántalmazta a volt élettársát elszállásolót egy budapesti férfi. Súlyos sérüléssel végződött egy kaposvári összetűzés, amely miatt vádat emelt most a kaposvári járási ügyészség egy 50-es éveiben járó férfi ellen. A vádirat szerint a budapesti férfi volt élettársa a közös gyermekükkel Kaposvárra költözött, és egy ismerősénél szállt meg. A férfi később megjelent az ingatlannál, ahol összetűzésbe került a szállásadóval, akit egy faléccel többször megütött, majd visszatérése után ököllel is bántalmazott. A sértett 8 napon túl gyógyuló töréses sérülés szenvedett. A vádlott ezután a gyermeket magával vitte. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Krónikánk végén következzen egy helyi kötődésű sporthír. 7 játékos távozott a KHG KNRC-től. A kaposvári női röplabdások keretében történtek változások a szezon kezdete előtt. 2 amerikai játékos ugyanis távozik a kaposvári együttestől. Amethyst Harper egészségügyi problémák miatt kénytelen megszakítani a magyarországi szereplését, a kivizsgálást és a rehabilitációt pedig az Egyesült Államokban folytatja. Gabriel Areche Ramos családi okokból döntött a hazatérés mellett. A klub közlése szerint mindkét játékos pótlására megvannak a tervek, az új érkezőkről pedig rövidesen további részleteket is közölnek.
2: Ez volt a Kaposvári Krónika.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma estére nyugodt idő várható, éjszaka többnyire derült, száraz idő lesz. Hajnalra 7 és 10 fok közé hűl a levegő. Holnap napos időre számíthatunk csapadék nélkül, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délután 23-25 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 20 éve működik Kaposváron a Finó, amelynek alapítója és ügyvezetője egy családról, munkáról és a vállalkozás történetéről szóló beszélgetésen vett részt a kaposvári polgári kaszinóban. A rendezvényen apa és lánya személyes történeteken és közös emlékeken keresztül idézte fel, hogyan épült fel a családi vállalkozás és milyen értékek mentén működik ma is. A gondoskodás, a családias légkör és a személyes jelenlét továbbra is fontos része ugyanis a mindennapoknak. Mindezt a folyamatos fejlődés és az innováció egészíti ki, amelyek a cég jövőjét is meghatározzák. A beszélgetés apropóját a vállalkozás kaposvári működésének 20. évfordulója adta. Az Állatok Világnapja alkalmából a felelős állattartásra hívták fel a figyelmet a somogyi tűzoltók egy interaktív előadáson az Együd Árpád Kulturális Központban. Az elmúlt években ugyanis egyre több állatmentéshez riasztják őket, idén már 53 alkalommal segítettek bajba jutott állatokon. A tűzoltók azt mutatták be a gyerekeknek, hogyan zajlik egy segítségre szoruló állatmentése, sőt a gyerekek is kipróbálhatták magukat éles helyzetben. Emberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a felelős állattartás ott kezdődik, hogy biztonságos környezetet teremtünk a kedvenceinknek. Például lefedjük a kutakat, mielőtt a házi állat a mélybe zuhanna. Gyors hajtókat ellenőriztek a rendőrök Siófokon és környékén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai szeptember 28-án délelőtt 10 és este 6 óra között tartottak sebességellenőrzést, amely során közel 4000 gépkocsi sebességét mérték meg. Az akció alatt 51 sofőrrel szemben intézkedtek sebesség túllépés miatt. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. A vállalat ingyenesen biztosít textilgyűjtő konténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek és más közösségeknek, valamint a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU tájékoztatása szerint országszerte már mintegy 3500 textilgyűjtő konténer működik. A szolgáltatást most zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé teszik. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. A hatos lottó 40. heti sorsolásán a 11-es, 13-as, 18-as, 19-es, 23-as és 34-es számokat húzták ki. Hatos találat ezúttal nem született. 5 találatos szelvényből 15 volt, ezekre egyenként több mint 1 millió forintot fizetnek. 4 találattal 1372 játékos nyert, fejenként 11.410 forintot.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma estére nyugodt idő várható, éjszaka többnyire derült, száraz idő lesz. Hajnalra 7 és 10 fok közé hűl a levegő. Holnap napos időre számíthatunk csapadék nélkül, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délután 23-25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
1: Rádió most.

0: Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Állatvédelmi vetélkedőt rendeznek október 19-én a Kaposvári Erdőkháza látogató központban. A programban Somogy megyei általános iskolák 3. és 4. osztályos diákjaiból álló 3 fős csapatokat várják. A vetélkedőket a SEFAG és a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya közösen szervezi az állatvédelmi hónap részeként. Jelentkezni október 9-éig lehet, az iskolai csapatoknak pedig az intézmény és a település nevét, valamint a kísérő pedagógus elérhetőségeit kell megadniuk. Tűz ütött ki vasárnap hajnalban egy autószerelő műhelyben Kutason, a Szellő utcában. A lángok egy mintegy 60 négyzetméteres műhelyben és egy 20 négyzetméteres fatárolóban csaptak fel, majd az aljnövényzetre is átterjedtek. A műhelyben egy gépkocsi is volt, amely egy emelőn állt. A nagyatádi hivatásos, a böhönyei önkormányzati és a nagybajomi önkéntes tűzoltók 5 vízsugárral fékezték meg a lángokat. A fatároló teljesen leégett, a műhely teteje pedig a tűz következtében leszakadt. A tűzoltók az oltás után átvizsgálták a helyszínt és megkezdték az utómunkálatokat. Umi megnevezéssel emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. Az érme a jegybank magyar pásztor és vadász kutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. A Pumi közepesnél kisebb termetű, a puli intelligenciáját és a terrierek bátorságát, mozgékonyságát ötvöző terelő kutyafajta. Céltudatos tenyésztését a 19. században kezdték meg. Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás. Fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő. A rajta szereplő névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja. Halálbüntetés várhat arra a másodpilótára, aki a gyanú szerint merényletet kísérelt meg a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járaton, írt egy izraeli hírportál. A vizsgálat szerint a másodpilóta szélsőséges nézetei miatt korábban már elveszítette állását egy ománi légitársaságnál, ennek ellenére később különösebb ellenőrzés nélkül alkalmazták. A nyomozás egyik feltételezése szerint a férfi a repülőgépet egy Tel Avivi felhőkarcolóba akarta vezetni, miután átvette volna az irányítást a pilóta fülkében. A hatóságok most azt is vizsgálják, hogyan kerülhetett a másodpilóta a légitársasághoz, és történt-e súlyos mulasztás a felvételnél.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma estére nyugodt idő várható, éjszaka többnyire derült, száraz idő lesz. Hajnalra 7 és 10 fok közé hűl a levegő. Holnap napos időre számíthatunk csapadék nélkül, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délután 23-25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Interaktív bemutatót tartottak a gyerekeknek a tűzoltók. Az Állatok Világnapja alkalmából tartottak bemutatót a Somogyi Tűzoltók Kaposváron az Együd Árpád Kulturális Központban. Amint egy 270 óvodásnak és iskolásnak megmutatták, hogyan mentenek ki bajba jutott állatokat. A gyerekek magukra ölthették a védőruhát, majd közös munkával egy kutyát, Brunót is kimentették a kútból, később pedig egy másik kutyát, Masnit szabadítottak kiszorult helyzetéből. A tűzoltók a felelős állattartás fontosságára hívták fel a figyelmet, például arra, hogy a kutakat le kell fedni, hogy az állatok ne essenek bele. A rendezvényen a vadon élő állatok mentéséről is szó esett. A szakemberek szerint a szárazság miatt egyre több vad merészkedik lakott területek közelébe, víz után kutatva. Azt kérték, hogy bajba jutott állatot ne próbáljunk egyedül kiszabadítani, hanem kérjünk szakembertől segítséget, és hívjuk a 112-t. 20 éve működik a Finó Food Kaposváron. A család, a hivatás és a 2 évtizedes közös munka állt a középpontban a Kaposvári Polgári Kaszinó legutóbbi beszélgetésén. A rendezvény vendége volt a Finó alapító tulajdonosa és lánya, az ügyvezető, akik személyes történeteken és közös emlékeken keresztül idézték fel a vállalkozás eddigi útját. A beszélgetés során arról is szó esett, milyen értékekre épült a cég, és melyek azok, amelyeket ma is fontosnak tartanak. A gondoskodás, a családias légkör és a személyes jelenlét mellett a fejlődés és az innováció is meghatározó része a vállalkozás mindennapjainak. Az esemény különleges aktualitását az adta, hogy a Finó 20 éve működik Kaposváron. Lélekemelő előadás lesz az Együttben. A gyermekvédelem somogyi munkatársai és az Imre Sándor Szeretett Színház társulata közösen mutatja be a Valahol Európában című musicalt Kaposváron. Az előadást október 7-én szerdán láthatja a közönség az Együd Árpád Művelődési Központban. A darabot augusztusban Balatonlellén már nagy sikerrel telt ház előtt játszották. A produkció különlegessége, hogy egy integrált alkotótáborban készült, ahol 20 értelmi sérült és épp gyermek dolgozott együtt a színpadra állításon. A kezdeményezés célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz a különböző helyzetű gyerekeket és lebontsa az előítéleteket. A kaposvári előadás ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges, és elsősorban 11-12 éves kor felett ajánlják. Fogadalmat tettek a 9. évfolyamos kadétok. Új tagokkal bővült a kaposvári ötvös kadét közössége. A 9-es honvéd kadétok ünnepélyes fogadalmat tettek. A ceremónián a fegyelem, a felelősségvállalás, a bajtársiasság és a helytállás fontosságát emelték ki. Az iskola célja, hogy a katonai ismeretek mellett olyan értékeket is átadjon a diákoknak, amelyekre a későbbi életük során is támaszkodhatnak, akár katonai, akár civil pályát választanak. A fiatalok a fogadalomtétellel a kadét közösség teljes jogú tagjaivá váltak, és állományjelzőket is kaptak. Az eseményen egy új díjat is alapítottak, amellyel azokat a kadétokat ismerik el, akik tanulmányi, közösségi vagy honvédelmi területen saját korábbi teljesítményükhöz képest jelentős fejlődést mutattak. Az idei elismerést 3 tanuló, Galba Áron, Hegedűs Máté és Böhm Kristóf vehette át. Bántalmazta a volt élettársát elszállásolót egy budapesti férfi. Súlyos sérüléssel végződött egy kaposvári összetűzés, amely miatt vádat emelt most a kaposvári járási ügyészség egy 50-es éveiben járó férfi ellen. A vádirat szerint a budapesti férfi volt élettársa a közös gyermekükkel Kaposvárra költözött, és egy ismerősénél szállt meg. A férfi később megjelent az ingatlannál, ahol összetűzésbe került a szállásadóval, akit egy faléccel többször megütött, majd visszatérése után ököllel is bántalmazott. A sértett 8 napon túl gyógyuló töréses sérülés szenvedett. A vádlott ezután a gyermeket magával vitte. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A Városligetben emlékeznek meg az aradi vértanúkról holnap. Kaposváron is megemlékeznek az aradi vértanúkról október 6-án. A városi ünnepség kedden délután 5 órakor kezdődik a Városligetben. A résztvevők az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt hajtanak fejet, köztük a 13 aradi vértanú emléke előtt. A megemlékezésen dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke mond beszédet. A műsorban a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai és a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is közreműködnek. Tűz volt Kutason az éjjel. Jelentős károkat okozott egy vasárnap hajnalban keletkezett tűz Kutason. A Szellő utcában egy autószerelő műhely kapott lángra, a tűz pedig a szomszédos fatárolóra és az aljnövényzetre is tovább terjedt. A mintegy 60 négyzetméteres műhelyben egy autó is volt, amely egy emelőn állt. A helyszínre nagyatádi hivatásos, böhönyei önkormányzati és nagybajomi önkéntes tűzoltók érkeztek, akik 5 vízsugárral kezdték meg a lángok visszaszorítását. A 20 négyzetméteres fatárolót már nem lehetett megmenteni, az teljesen leégett, a műhely teteje pedig az oltás közben a tűz következtében beomlott. A tűz elfojtása után a tűzoltók átvizsgálták az épületet és a környezetét, majd elvégezték a szükséges utómunkálatokat. 2 játékos távozott a KHG KNRC-től. A kaposvári női röplabdások keretében történtek változások a szezon kezdete előtt. 2 amerikai játékos ugyanis távozik a kaposvári együttestől. Amethyst Harper egészségügyi problémák miatt kénytelen megszakítani a magyarországi szereplését, a kivizsgálást és a rehabilitációt pedig az Egyesült Államokban folytatja. Gabriel Areche Ramos családi okokból döntött a hazatérés mellett. A klub közlése szerint mindkét játékos pótlására megvannak a tervek, az új érkezőkről pedig rövidesen további részleteket is közölnek. Hangos lesz a cukorgyár környéke néhány napig. A következő napokban hangosabb lehet a kaposvári Pécsi utca környéke. A Magyar Cukor ZRT most előre jelzi, hogy október 8-a és 10-e között délelőtt 8 órától egészen este 6-ig időszakosan erősebb zajhatásra kell számítani. Ennek oka az erőmű karbantartása, amelynek részeként több alkalommal is gőzt engednek ki a rendszerből. A vállalat arra kéri a környéken élőket, hogy számítsanak az átmeneti zajra, és egyben köszönik a türelmüket.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Ma estére nyugodt idő várható, éjszaka többnyire derült, száraz idő lesz. Hajnalra 7 és 10 fok közé hűl a levegő. Holnap napos időre számíthatunk csapadék nélkül, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délután 23-25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. 1 óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: lett.
1: Húvok mantrája 2012, Funkadelic Feri. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden így maradhat. Nekem nem fogja szegni a kedvem. És szélet szemben újra szület, újra szület, újra szület.

óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megnövekedett zajhatásra figyelmezteti a kaposvári Pécsi utca környékén élőket a Magyar Cukor ZRT. A vállalat tájékoztatása szerint október 8-a és 10-e között, reggel 8 és este 6 óra között a megszokottnál nagyobb zajhatással járó munkavégzésre lehet számítani, ugyanis az erőmű karbantartása miatt szakaszosan gőzlefúvatások lesznek. A cég az érintettek türelmét és megértését kéri. Somogyi fiatalok nyerték az idei álombajnokság egyik korosztályának országos döntőjét. A 10 és 12 évesek között a görgetegi csapat bizonyult a legjobbnak, míg a kisebbeknél Vizsoly szerezte meg a bajnoki címet. A versenyen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jelenlétpontjaira járó gyerekek vettek részt, akik több hónapon át keresztül készültek a mérkőzésekre. A programot a segélyszervezet és a Provident közösen szervezte. Céljuk pedig, hogy a sporton keresztül közösséget, sikerélményt és fejlődési lehetőséget biztosítsanak olyan fiataloknak is, akiknek kevesebb lehetőségük van ezek megtapasztalására. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy 50-es éveiben járó budapesti férfi ellen, aki a vád szerint bántalmazta volt élettársának kaposvári szállásadóját. A férfi azért érkezett a lakóingatlanhoz, hogy közös gyermekét magával vigye, majd az udvaron szóváltásba keveredett a nőt és gyermekét elszállásoló férfival. A vádirat szerint előbb egy faléccel többször megütötte, majd később ismét visszatért és ököllel is bántalmazta. A sértet ennek következtében 8 napon túl gyógyuló, töréssel járó súlyos sérülés szenvedett. A férfit emellett azzal is vádolják, hogy erőszakkal és felfegyverkezve követett el magállagsértést. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Ezen a héten jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. Hétfőn az orvosi élettani, kedden a fizikai, szerdán pedig a kémiai Nobel-díj nyertesét ismertetik Stockholmban. Az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjét csütörtökön jelentik be, míg a Nobel békedély idei díjazottjáról pénteken Oszlóban adnak hírt. A díjakkal idén 12 millió svéd korona, vagyis mintegy 389 millió forint pénzjutalom jár. Az elismeréseket hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban. A francia középiskolák mintegy 15%-ában hétfőn részben vagy teljesen szünetel a tanítás biztonsági okok miatt. A két hete tartó diáktüntetések során 24 iskolát megrongáltak vagy felgyújtottak, és 78 oktatási dolgozó megsérült. A diákok elsősorban a tanárhiány és az oktatás alulfinanszírozottsága ellen tiltakoznak, miközben a hatóságok a további erőszakos cselekmények miatt aggódnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma estére nyugodt idő várható, éjszaka többnyire derült, száraz idő lesz. Hajnalra 7 és 10 fok közé hűl a levegő. Holnap napos időre számíthatunk csapadék nélkül, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délután 23-25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Október 6-án kedden megemlékezik Kaposvár az aradi vértanúkról. A megemlékezést 17 órakor tartják a Városligetben, ahol az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett 13 honvédtisztre emlékeznek. Az ünnepségen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai, valamint a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai is. A város mindenkit vár, aki közösen szeretne tisztelegni az aradi vértanúk emléke előtt. Két játékos is távozik a felkészülési időszakban a KHG KNRC-től. Az amerikai Amethyst Harpernél egy betegség miatt szakadt meg a kaposvári szereplés. A klubbal közösen úgy döntöttek, hogy amíg megjön a pontos diagnózis és a felépüléshez szükséges időszakot tölti, visszautazik az Egyesült Államokba, a csapat pedig mielőbbi gyógyulást kíván neki. Szintén távozik Gabriel Areche Ramos, aki családi okok miatt hazatér az Egyesült Államokba. A kaposvári együttesnél már dolgoznak a keret pótlásán. A klub tájékoztatása szerint hamarosan az új igazolásokat is bemutatják. Az Idősek Világnapja alkalmából új kiadvánnyal segíti a 65 év felettieket a Nébih. Az útmutató gyakorlati tanácsokat ad a bevásárlástól az ételek elkészítésén át, egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. A hivatal szerint az életkor előre haladtával különösen fontos a konyhai higiénia és az élelmiszerek biztonságos kezelése. A kiadvány ezért közérthetően foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat, figyelembe véve az idősebb korosztály szempontjait. A cél, hogy a mindennapi ételkészítés és tárolás egyszerre legyen biztonságos, tudatos és könnyen követhető.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma estére nyugodt idő várható, éjszaka többnyire derült, száraz idő lesz. Hajnalra 7 és 10 fok közé hűl a levegő. Holnap napos időre számíthatunk csapadék nélkül, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délután 23-25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj még

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Az Állatok Világnapja alkalmából a felelős állattartásra hívták fel a figyelmet a somogyi tűzoltók egy interaktív előadáson az Együd Árpád Kulturális Központban. Az elmúlt években ugyanis egyre több állatmentéshez riasztják őket, idén már 53 alkalommal segítettek bajba jutott állatokon. A tűzoltók azt mutatták be a gyerekeknek, hogyan zajlik egy segítségre szoruló állatmentése, sőt a gyerekek is kipróbálhatták magukat éles helyzetben. Emberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a felelős állattartás ott kezdődik, hogy biztonságos környezetet teremtünk a kedvenceinknek. Például lefedjük a kutakat, mielőtt a házi állat a mélybe zuhanna. Gyors hajtókat ellenőriztek a rendőrök Siófokon és környékén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai szeptember 28-án délelőtt 10 és este 6 óra között tartottak sebességellenőrzést, amely során közel 4000 gépkocsi sebességét mérték meg. Az akció alatt 51 sofőrrel szemben intézkedtek sebesség túllépés miatt. Kisiklott egy tolató mozdony hétfő reggel a déli pályaudvaron, ezért az állomáson több vágányon átmenetileg szünettel a forgalom. Így a Balatonra és Pécsre közlekedő járatoknál késésekre, változásokra és eltérő szerelvényekre kell számítani. Több vonat csak Budapest Kelenföldig közlekedik, illetve onnan indul, és elővárosi járatok is kimaradhatnak. A hatos lottó 40. heti sorsolásán a 11-es, 13-as, 18-as, 19-es, 23-as és 34-es számokat húzták ki. Hatos találat ezúttal nem született. 5 találatos szelvényből 15 volt, ezekre egyenként több mint 1 millió forintot fizetnek. 4 találattal 1372 játékos nyert, fejenként 11.410 forintot.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a felhőzet északnyugat felől fokozatosan felszakadozik és újra kisüt a nap. Eső nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 13, délután 20 és 25 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

a túlparton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Gyere!

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson velünk.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 20 éve működik Kaposváron a Finó, amelynek alapítója és ügyvezetője egy családról, munkáról és a vállalkozás történetéről szóló beszélgetésen vett részt a kaposvári polgári kaszinóban. A rendezvényen apa és lánya személyes történeteken és közös emlékeken keresztül idézte fel, hogyan épült fel a családi vállalkozás és milyen értékek mentén működik ma is. A gondoskodás, a családias légkör és a személyes jelenlét továbbra is fontos része ugyanis a mindennapoknak. Mindezt a folyamatos fejlődés és az innováció egészíti ki, amelyek a cég jövőjét is meghatározzák. A beszélgetés apropóját a vállalkozás kaposvári működésének 20. évfordulója adta. Állatvédelmi vetélkedőt rendeznek október 19-én a Kaposvári Erdők Háza látogató központban. A programban a Somogy megyei általános iskolák 3. és 4. osztályos diákjaiból álló 3 fős csapatokat várják. A vetélkedőket a SEFAG és a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya közösen szervezi az állatvédelmi hónap részeként. Jelentkezni október 9-éig lehet, az iskolai csapatoknak pedig az intézmény és a település nevét, valamint a kísérő pedagógus elérhetőségeit kell megadniuk. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. A vállalat ingyenesen biztosít textilgyűjtő konténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek és más közösségeknek, valamint a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU tájékoztatása szerint országszerte már mintegy 3500 textilgyűjtő konténer működik. A szolgáltatást most zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé teszik. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a felhőzet északnyugat felől fokozatosan felszagadozik és újra kisüt a nap. Eső nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 13, délután 20 és 25 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,